0: Ő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigital.ro és a tolvinietes.com weboldalakat. Ezek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az UD matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is ki kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovignette portálon, vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ha lemegyülnek az olajpiaci feszültségek, a benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás jöhet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hűszolgáltató vállalat díjemeléséről szóló határozatot. Szigorodtak a gyermekbántalmazást érintő törvények. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás is jöhet, ha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek. Dumitru Kiszalica energetikai szakértő szerint különösen a dízelára kerülhet nyomás alá, egy súlyosabb eszkaláció esetén pedig ennél jóval magasabb árakkal is számolni kell. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke a következő 1-2 hétre már literenként 10,15-10,35 lejes standard benzinárral és 10,85-11,05 lejes standard dízelárral számol. Ez egy 50 literes tankolásnál már 10-20 lejes további kiadást jelenthet a benzines autóknál. A dízeleknél pedig 18-28 lejjel kerülhet többe egy teli tank. Ráadásul a szakértő szerint éppen a dízel van kedvezőtlenebb helyzetben. Európában ugyanis jelenleg nehezebben pótolható a gázolaj, mint maga a nyersolaj. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birte polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget, mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít. A teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Romániában már több mint 20 éve szigorúan tiltott a testi fenyítés minden formája. Nemrég viszont egy újabb törvénymódosítás lépett életbe, amely jelentősen szigorítja a kiskorúak veszélyeztetése és bántalmazása miatt kiszabható büntető törvénykönyvi szankciókat. A szigorítások évekre növelték meg a kiszabható börtönbüntetések mértékét. Ám a gyermekvédelmi szakemberek szerint idő kell ahhoz, hogy a törvény érezhető változást hozzon a gyakorlatban. Az új jogszabály értelmében elfogadott fegyelmezési eszköznek számít a figyelmeztetés, dorgálás, elbeszélgetés, a telefon vagy a szabadidős programok időleges megvonása, valamint a zseppénz korlátozása. Bűncselekménynek minősülő tettnek számít minden olyan erőszakos vagy erőszakmentes cselekmény, amely fizikai vagy lelki szenvedést okoz. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 10-9 állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság a tavalyi évhez képest negatívabban értékeli mind a saját jövedelmét, mind pedig munkáltatójának helyzetét. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. Abszurdnak és ostobának nevezte a zászlócsókos tervezetet a kormány miniszterelnök helyettese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 10-9 román állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság általános fogyasztói hangulatát vizsgáló legfrissebb felmérés szerint a megkérdezettek a tavalyi évhez képest negatívabban értékelik mind a saját jövedelmüket, mind a munkáltatójuk helyzetét. A negatív tendencia minden területen megmutatkozik. Egy indexecskálán a háztartások pénzügyi helyzetének értékelése esett a leginkább vissza. A szakértői tanulmány az intézményekbe vetett bizalom alakulását is elemzi. A tömegtájékoztatás iránti bizalom 1-től 7-ig terjedő skálán szinte változatlan maradt az elmúlt 3 évben. 3,4 pontot ért el. A legtöbbet az egészségügyi rendszer javította megítélésén. 3,6-ról 4 pontra emelkedett, miközben az igazságszolgáltatás veszítette a legtöbbet. 3,4-ről 3,1 pontra csökkent. A bankok iránti bizalom az egészségügyhöz hasonló mértékben növekedett. Ezzel szemben az egyház, a parlament, a politikai pártok és a helyi közigazgatás megítélése tovább romlott. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség tájékoztatása szerint jelenleg rendelkeznek azzal a költségvetési kerettel, ami az intézkedések finanszírozásához szükséges. A munkáltatóknak a határozatlan időre alkalmazott frissen végzett fiatalok után 12 hónapon keresztül jár a havi 2250 lejes támogatás. Ha a fogyatékkal élő pályakezdőről van szó, a támogatást 18 hónapon át igényelhető. Szintén havi 2250 lei jár, ha a munkáltató határozatlan időre 50 év feletti munkanélkülit, egy szülős család eltartásáért felelős munkanélküli szülőt, tartósan munkanélküli szemét, legalább 3 18 év alatti gyermeket nevelő munkanélküli anyát, illetve olyan szemét alkalmaz, aki korábban szabadságvesztést töltött, vagy bíróság által kiszabott büntetésben, nevelési intézkedésben részesült. Olna Georgiou ügyvivő miniszterelnök helyettes is megszólalt az EUR által kezdeményezett zászlócsókos törvénytervezettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, a kikényszerített hazaszeretet elképzelése épp oly abszurd, mint amilyen ostoba. Hozzátette, egy kötelességből pénzbírság vagy büntető eljárás fenyegetése mellett végrehajtott gesztus egyáltalán nem jelent garanciát a hazafiságra. A törvénytervezet egy imát is előír, amelyet a papnak a zászló előtt kellene elmondania. Ez az ima sehol nem szerepel a liturgikus hagyományban. Más szóval a parlamenti képviselők már imákat is elkezdtek írni, fogalmazott Facebook bejegyzésében a miniszterelnök helyettes. Nincs olyan demokratikus állam, amelyben ilyen törvény létezne. Ha valaki az állami megtorlástól való félelmében fejezi ki a hazája iránti szeretetét, az nem a hazafiság jele, hanem a régi és sötét idők maradványa. Tette hozzá Vanná Georgiou.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradi Rádió. Nagyváradia.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új eljárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásokhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Újabb magyarországi cég telepedett meg Nagyváradon. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új eljárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásukhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Az úgynevezett normázási mechanizmus a bírák létszáma és az adott bírósági szint alapján határozza meg, hogy egy intézmény hány ügyet vehet át egyetlen nap alatt. A rendszer célja, hogy a bírákra kiszabott munkateher összhangba kerüljön a reális feldolgozási kapacitással. Az ezen felül beérkező beadványokat átmenetileg várakozó listán tartják, és csak később osztják ki. Egy 4 bíróval működő bíróságon az alkalmazás első évében bírónként évi 576 ügyben határozták meg a kapacitást. Ez az egész intézményre kivetítve évi 2304 ügyet jelent, ami naptári napokra lebontva nagyjából napi 6,3 ügy feldolgozásának felel meg. Belépett a romániai piacra a Magyarországon üveghulladék gyűjtésére, feldolgozására, válogatására és újrahasznosítására szakosodott iparági vezetőnek számító Riglas, közölte a Profit.ro gazdasági portál. A leányvállalat székhelyen Nagyváradon található, és újrahasznosítható anyagok visszanyerésével foglalkozik. A Riglas egész Magyarország területét lefedi, és többféle üvegkategóriát dolgoz fel. A hulladékot pedig az üvegipar számára szánt másodlagos nyersanyaggá alakítja. A Riglas az elmúlt évben 42.000 tonna üveghulladékot gyűjtött össze is dolgozott fel. A 2025-ös jelentés 12,6 millió eurós forgalmat és 2,4 millió eurós nettó nyereséget jelez. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitala.ro és a tolvinietes.com weboldalakat. Ezek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az útdíj matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is ki kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovignette portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek! 6 óra 3 perc van, ami ezúttal is a kezdete Várad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak, a mikrofonnál most is Hosszú Sanyi. Mint minden egyes hétköznap, természetesen ma is 7 óra 30-ig várlak titeket szólóban, itt a 89,6-on, a pluszfm.ro oldalon, valamint a Plusz FM-es applikációnkon keresztül. Szeptember 17-e csütörtök van, szóval induljon egy újabb nap, újabb kihívásokkal és kérdésekkel. Bizony-bizony sok érdekességre számíthatok ma is, úgyhogy érdemes most is velem tartani.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

No Doubt és tőlük az It's My Life, hát a mi életünket pedig még mindig a kellemes nyárias idő, sőt már-már kánikulai hőfokokkal fogják majd szebbé, jobbá tenni. Jelen pillanatban csak 16 fok van, viszont a délután folyamán akár 30 fok, vagy a fölé is emelkedhet, 30 fokig, vagy a fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Gyönyörű szép napsütéses időnk lesz ma is, úgyhogy abszolút az előrejelzések alapján egyébként még ez a mai ígérkezik ilyen nagyon melegnek, a holnapi naptól már fog azért mérséklődni a hőmérséklet. Továbbra is bízhatunk abban, hogy

0: kellemes őszies idő lesz a következő napokban, a hetekben. Szóval azért még mindig ilyen 20 fok körül fog mozogni a hőmérséklet. Annak ellenére, hogy ugye azért már nem lesz ugye ez a nagyon meleg, kánikulai nyárias hőmérséklet. Viszont még egy darabig csapadék sem lesz, és hát ugye annak köszönhetően, hogy beáll egy lehűlés a holnapi naptól, sajna gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket, úgyhogy ez az arra érzékenyeknek esetleg majd fejfájást, ingerlékenységet és fáradékonyságot hozhat. Szóval kitartás nekik, és kitartás majd mindenkinek, aki útnak indul hamarosan munkába, vagy éppen elvinni a gyereket suliba vagy oviba. Várhatóan a jól megszokottakhoz hasonlóan ma is intenzív lesz majd a forgalom a városi és a megye útjain. Egyébként ezekben a percekben még nincs túl nagy. Persze, ha nektek van tudomásotok arról, hogy lenne valahol valamilyen közlekedést érintő vagy nehezítő tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a Messengeren is, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legkiváló dalokat.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infó. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Hello Nagyvárad! 6 óra 25 perckor, ez itt újra a reggeli plusz hosszú Sanyi, valaki mindig a legjobb zenéket adja nektek, és persze a titeket érintő legfontosabb információkat, mint például, hogy újabb fontos állomásához érkezett a háztartási energiatárolók támogatási programja, megjelent ugyanis a hivatalos közlönyben a végleges pályázati útmutató, így már pontosan tudható, milyen feltételekkel kaphatnak akár 15 ezer lejt akkumulátor telepítésére a napelemes rendszerek tulajdonosai. A 400 millió lejes keretből finanszírozott programra azonban még nem lehet jelentkezni. A Környezetvédelmi Alapigazgatósága a következő napokban közli a pályázati időszakot és a lebonyolítás részleteit. A támogatást azok a személyek kérhetik, akik már termelőfogyasztói, tehát prosumátor státusszal rendelkeznek, vagyis hálózatra csatlakoztatott rendszerrel termelnek villamos energiát. Az FME a beruházás legfeljebb 75%-át finanszírozza, maximum 15 ezer lejjel, áfával együtt. A fennmaradó részt a pályázónak kell állnia. Egy 20 ezer lejes beruházásnál így 15 ezer lej lehet a támogatás is, legalább 5 ezer lej az önrész. A támogatásból az új akkumulátor megvásárlása, felszerelése és üzembe helyezése fizethető. Ha azonban a meglévő napelemes rendszerhez új hibrid inverter is szükséges, annak teljes költsége a tulajdonos terheli. A támogatási döntés előtt felmerült kiadások nem számolhatók el. Lényeges változása az FME több korábbi programjához képest, hogy nem érkezési sorrend dönt majd a támogatásról. A jelentkezési időszak lezárása után pontszám szerint rangsorolják a pályázatokat, és a 400 millió lejes keret erejéig a legmagasabb pontszámú projektek jutnak finanszírozáshoz. A korábbi állami támogatás sem jelent automatikus kizárást, így azok is pályázhatnak, aki például a Zöldház vagy a Repower EU programban vagy annak keretében kaptak napelemes rendszert, ha a jelentkezéskor prosumátorok is teljesítik a feltételeket. A végleges útmutató szerint már egy korábban felszerelt akkumulátor megléte sem jelent önmagában kizáró okot, a program új tárolókapacitás telepítését finanszírozza, ugyanazt a beruházást azonban nem lehet kétszer közpénzből elszámolni. A jelentkezés az FME informatikai rendszerében kell majd benyújtani, egy pályázó egy kiírásban egyszer jelentkezhet, és egyetlen energiatárolóra kérhet támogatást. Nektek viszont kérletek sem kell, folyamatosan kapjátok az olyan kiváló slágereket, mint a háttérben már felcsendülő Dinner Party, Niall Horan idei slágerek.

0: Na, Pálinkás, jó reggelt mindenkinek! 6 óra 37 perckor, persze részemről szigorúan pálinka nélkül, viszont vannak olyan háztartások, ahol azért találhatunk eme nemes nedűből. Sokan amúgy úgy gondolják, hogy saját fogyasztásra kisebb mennyiségű pálinkát adómentesen is lehet főzni otthon. A szabályok azonban ennél jóval szigorúbbak. Jövedéki adót már az első liter után is kell fizetni, a saját pálinkafőző berendezést nyilvántartásba kell vetetni, az így elkészített italból pedig engedély nélkül kis mennyiséget sem lehet eladni. A parlamentben ugyanakkor a jelenleg is folyamatban van a szabályozás módosítása. Az adótörvénykönyv a háztartás saját fogyasztására készített pálinka és más gyümölcspálatok esetében évente legfeljebb 50 liter tiszta alkoholnak megfelelő mennyiségnél biztosít kedvezményes jövedéki adó szabályokat. Az 50 literes határ ugyanakkor nem adómentes keretet jelent, a saját fogyasztásra készített legfeljebb 50 liter tiszta alkoholnak megfelelő pálinkára is gyümölcspálatra az etilalkoholra vonatkozó standard jövedéki adó felét kell megfizetni, ami 2026-ban 29,24 lej literenként tiszta alkoholra számítva. Ez azt jelenti, hogy például 10 liter 50 fokos pálinka 5 liter tiszta alkoholt tartalmaz, így utána mintegy 146 lej jövedéki adót kell fizetni. A szabályok nem csak az elkészített pálinka mennyiségére terjednek ki, annak a háztartásnak, amely saját tulajdonú lepáló berendezéssel főz pálinkát vagy más gyümölcspálatot, az üstöt nyilvántartásba kell vetetnie az illetékes területi hatóságnál, a főzéshez pedig további bejelentési és elszámolási kötelezettségek kapcsolódnak. A háztartásnak többek között a felhasznált alapanyagról, a főzés tervezett időszakáról és a várható pálatmennyiségről is adatokat kell szolgáltatnia. Az előállított ital mennyiségének és alkoholtartalmának meghatározásához pedig megfelelő mérési lehetőséggel kell rendelkeznie. Egy rádiónak pedig kiváló slágerekkel, nekünk pedig van belőle jó pár, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

könnyen a napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint fent vagyunk a Facebookon és az Instán is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát képzeljétek, a 2025-ös PISA felmérés szerint a romániai magyar diákok továbbra is jobban teljesítenek román társaiknál, bár eredményeik a 2022-es méréshez képest visszaestek. A felmérés ismét ráirányítja a figyelmet az anyanyelvi oktatás szerepére, miközben sok szülő fontosnak tartja, hogy gyermeke magyarul tanuljon, mások a román nyelvű oktatást választják. Érdekelne is ennek kapcsolatban, hogy szerintetek magyarként miért adja valaki román iskolába a gyerekét? Erre várom akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, én pedig addig is hozom nektek a legjobb zenéket.

Reggelt Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, és mivel 7 óra van másodperceken belül, ennek köszönhetően Petru Anita is érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Többek között szó lesz arról is, hogy hányi megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére. A hírek után pedig elsőként érkezik majd a New Level Empire.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illye Bolozsán vezette kabinetet. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére. Az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalékalapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videólejátszást az Európai Unióban, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illye Bolozsán vezette kabinetet, ám a Kotrocseni palota utolsó próbálkozása könnyen a politikai fősodor kapálózásává válhat. Miközben az elnök még mindig a beiktatáshoz szükséges 233 voksot próbálja összehozni az egymás zsaroló demokratikus pártok között, a háttérben a PSD és a 40%-on álló AUR már csendben átvette az intézmények irányítását. Nem sokára kiderül, hogy mekkora kompromisszumra hajlandók a parlamenti erők egy újabb szükség kabinetért, és ezzel együtt az is, hogy elkerülhető-e még egyáltalán az előrehozott választás egy olyan országban, ahol az állam lassan önmagát számolja fel a szélső jobboldali közvetlen fenyegetés küszöbén. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére, az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalékalapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást, közölte Gyorge Kis, a mentőszolgálatok országos szakszervezeti szövetségének elnöke. A szakszervezet elnöke szerint elsősorban az üzemanyagellátás, a járművek karbantartása, az orvosi felszerelések és gyógyszerek beszerzése kérdéses. Az alkalmazottak bérére november végéig van fedezet, decemberre egyelőre nincs meg a szükséges összeg. Gyorge Kis szerint a szeptemberi gondokat várhatóan sikerül áthidalni. Az év utolsó negyedére azonban költségvetés kiegészítésre van szükség, ennek hiányában a mentőszolgálatok működése is veszélybe kerülhet. A szakszervezeti vezető szerint, ha pénz nélkül maradnak, a mentőszolgálatoknak elsősorban az életveszélyben lévő betegek ellátására kell majd összpontosítaniuk. Emiatt előfordulhat az is, hogy a betegek egyik kórházból a másikba való átszállítását nem tudnák vállalni. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videólejátszást, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Egyebek mellett ez szerepel az Európai Bizottság javaslat tervezetében. A Kids Act néven készülő szabályozás a közösségi média mellett a videóplatformokra, a videójátékokra és az úgynevezett AI társakra is kiterjedne. A kiszivárgott tervezet több korcsoportra bontva szabályozná a közösségi oldalak és más online platformok használatát. 3 éves korig egyáltalán nem lehetne használni ezeket a felületeket. 3 és 13 éves kor között csak szülői felügyelettel lehetne hozzáférni, a platformok pedig kizárólag gyermekbarát tartalmakat mutathatnának. A 13-15 évesek korlátozottan használhatnák a közösségi oldalakat és videó megosztókat, továbbra is szülői felügyelet mellett. A 15-18 évesek már szülői felügyelet nélkül használhatnák az alkalmazásokat, de esetükben is szigorú gyermekvédelmi előírások lennének érvényben.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Zavartalanul tiszta lesz ma az égbolt, és a hőmérsékletek is újra nyáriasan alakulnak. Jelenleg 16 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig ma olyan 30 fok környékére várható, enyhe légmozgás mellett. A napsütéses időnek köszönhetően csapadékra biztosan nem kell számítani, viszont gyenge hidegfronti hatás terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefán Cselmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. Úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat, és legyetek nagyon körültekintőek.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! A Reggeli Plusz halljátok a mikrofonnál Hosszú Sanyival. Szeptember 17-e csütörtök van, éljenek a névnapos Zsófiák, a szülinaposok és az évfordulósok. Örüljünk, ünnepeljünk, de közben azért dolgozzunk is egy kicsit. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek magyarként miért adja valaki román iskolába a gyerekét. Várunk akkor a hozzászólásokat, akár egy komment formájában a Facebookos bejegyzésünkhöz, vagy SMS-ben, Viberen, WhatsAppon, de fel is hívhattok és el is mondhatjátok, én pedig adom cserébe a szuperzenéket.
0: Reggeli Plusz
3: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

The Rascals és tűnük a Living in a World Without You, hát nekünk pedig egy ideje már vasúti közlekedés nélkül kell léteznünk Nagyvárad és Kolozsvár között, de hamarosan ez változhat, mert képzeljétek, a 60%-ot is meghaladta a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonal Bihar megyei szakaszának készültsége. A legnagyobb lemaradás azon továbbra is kissebes és éles között van. A Román Vasúttársaság legfrissebb adatai szerint ezen a részen a munkálatok 40,4%-nál tartanak, vagyis a teljes Kolozsvár-Nagyvárad kapcsolat szempontjából kulcsfontosságú szakasz még félig sem készült el. A teljes vonalon jelenleg az Egeres kissebes szakasz áll a legjobban 77%-kal, a Kolozsvár-Egeres rész készültsége pedig 76%-os. A beruházás nem csak a sínek korszerűsítését jelenti, megújul a vasúti pálya alépítménye és vízelvezetése, hidakon, átereszeken és alagutakon dolgoznak, korszerűsítik az állomásokat, peronokat és vasúti épületeket, valamint villamosítják a vonalat és megújítják a biztosító távközlési és energiaellátási rendszereket is. A munkálatok befejezése után a személyvonatok legfeljebb 160, a tehervonatok pedig 120 km-es óránkénti sebességgel közlekedhetnek majd, és hát mi is hasítunk akkor tovább. A legnagyobb slágerekkel érkezik is a Mr. Know It All, Teddy Swims legújabb dala.

Golding és tőlük a Miracle, hát az viszont annyira már nem csodás, hogy a vízhálózaton végzett felújítási munkálatok miatt szünetelni fog az ivóvíz szolgáltatás Belényes több utcáján a mai napon 10 és 14 óra között. Érintettek lesznek a December 1, a Dimitrije Cantemir, a George Topercsánu és a Vasilij Alekszandri utcákon lakók. A nagyváradi vízművek arra kéri a lakosságot, hogy a jelzett időintervallumra gondoskodjanak elegendő víztartalékról. A szolgáltatás újraindításakor pedig lehetséges, hogy a víz ideiglenesen zavaros lesz. Ebben az esetben csak felmosásra, takarításra alkalmas. Ne fogyasszátok azt mindaddig, míg ki nem tisztul. Viszont bennünket feltétlenül hallgassatok, egyrészt az ilyen fontos infók miatt, másrészt pedig a legjobb zenékért.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. 11. régiség és kézműves vására Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila, Viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
2: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 85 literes páncertaliska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euróalapú betétekre. Nyiss most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euró-euró lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illia Bolozsán vezette kabinetet. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére. Az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalék alapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást az Európai Unióban, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illia Bolozsán vezette kabinetet, ám a Kotrocsányi Palota utolsó próbálkozása könnyen a politikai fősodor kapálózásává válhat. Miközben az elnök még mindig a beiktatáshoz szükséges 233 voksot próbálja összehozni az egymás zsaroló demokratikus pártok között, a háttérben a PSD és a 40%-on álló AUR már csendben átvette az intézmények irányítását. Nem sokára kiderül, hogy mekkora kompromisszumra hajlandók a parlamenti erők egy újabb szükség kabinetért, és ezzel együtt az is, hogy elkerülhető-e még egyáltalán az előrehozott választás egy olyan országban, ahol az állam lassan önmagát számolja fel a szélső jobboldali közvetlen fenyegetés küszöbén. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére, az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalék alapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást, közölte Gyorgy Kis, a mentőszolgálatok országos szakszervezeti szövetségének elnöke. A szakszervezet elnöke szerint elsősorban az üzemanyagellátás, a járművek karbantartása, az orvosi felszerelések és gyógyszerek beszerzése kérdéses. Az alkalmazottak bérére november végéig van fedezet, decemberre egyelőre nincs meg a szükséges összeg. Gyorgy Kis szerint a szeptemberi gondokat várhatóan sikerül áthidalni. Az év utolsó negyedére azonban költségvetés kiegészítésre van szükség, ennek hiányában a mentőszolgálatok működése is veszélybe kerülhet. A szakszervezeti vezető szerint, ha pénz nélkül maradnak, a mentőszolgálatoknak elsősorban az életveszélyben lévő betegek ellátására kell majd összpontosítaniuk. Emiatt előfordulhat az is, hogy a betegek egyik kórházból a másikba való átszállítását nem tudnák vállalni. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Egyebek mellett ez szerepel az Európai Bizottság javaslat tervezetében. A Kids Act néven készülő szabályozás a közösségi média mellett a videóplatformokra, a videójátékokra és az úgynevezett AI társakra is kiterjedne. A kiszivárgott tervezet több korcsoportra bontva szabályozná a közösségi oldalak és más online platformok használatát. 3 éves korig egyáltalán nem lehetne használni ezeket a felületeket. 3 és 13 éves kor között csak szülői felügyelettel lehetne hozzáférni, a platformok pedig kizárólag gyermekbarát tartalmakat mutathatnának. A 13-15 évesek korlátozottan használhatnák a közösségi oldalakat és videó megosztókat, továbbra is szülői felügyelet mellett. A 15-18 évesek már szülői felügyelet nélkül használhatnák az alkalmazásokat, de esetükben is szigorú gyermekvédelmi előírások lennének érvényben.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Zavartalanul tiszta lesz ma az égbolt, és a hőmérsékletek is újra nyáriasan alakulnak. Jelenleg 16 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig ma olyan 30 fok környékére várható, enyhe légmozgás mellett. A napsütéses időnek köszönhetően csapadékra biztosan nem kell számítani, viszont gyenge hidegfronti hatás terheli ma a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: Igen, ez az a pillanat, amikortól már párosban folytatjuk. Hello mindenkinek! Ez itt a Reggeli Plusz Szegedi Máriával.
8: És Hosszú Sanyival, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 9.30-ig együtt látunk el benneteket. Hasznos infókkal, klassz programajánlókkal és szuper slágerekkel, sőt, egy interjút is hallhattok ma a témánkkal kapcsolatosan.
6: De ha legjobb zenék, akkor természetesen Bruno Mars és az Oh My Soul sem maradhat el, úgyhogy akkor most ez következik.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Könnyű napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, de nem csak hallgatni tudtok, hanem hozzászólni is az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon kommentelni is. Ezen a csütörtöki reggelen is egy roppant érdekes témát boncolgatunk.
1: Még hogy érdekes, nagyon komoly témát. A 2025-ös PISA felmérés szerint a romániai magyar diákok továbbra is jobban teljesítettek román társaiknál, bár eredményeik a 2022-es méréshez képest visszaestek. A felmérés ismét ráirányítja tehát a figyelmet az anyanyelvi oktatás szerepére. Miközben sok szülő fontosnak tartja, hogy gyermeke magyarul tanuljon, mások a román nyelvű oktatást választják. Érdekelne is tehát bennünket, hogy szerintetek magyarként miért adja valaki román iskolába a gyerekét?
0: Tehát zárjuk akkor tőletek a hozzászólásokat, mi pedig addig is hozzuk nektek a legjobb zenéket.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Szegedi Mária
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma arra kíváncsiak, hogy szerintetek magyarként miért adja valaki román iskolába a gyerekét.
1: Arra kértünk benneteket, hogy a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán kommenteljetek nekünk, ezt már meg is tettétek, nagyon szépen köszönjük. Koller Tímea például azt írta nekünk, hogy azért, mert Romániában élünk, így ezt a nyelvet is meg kell tanulnia. Magyarként elég rosszul fejezem ki magam románul sajnos, így a gyerekeimet román ovitól kezdtem eljáratni, és folyékonyan beszélnek románul. Sőt, a magyar lányomnak román vőlegénye van, és nem vagyok ellene. Én mindig azt mondom, minél több nyelvet tud az ember, annál könnyebben állja meg magát az életben. Szabó László is hozzászólt, azt írta, hogy aki meg akar tanulni románul, annak teljesen mindegy, hogy milyen nyelvű iskolába jár. De sajnos, aki román osztályba jár, szinte biztos, hogy románhoz megy feleségül, vagy románt veszel. Így aztán a gyerekek már nem fognak megtanulni magyarul. Berecki Andrea Brigitta pedig azt írta nekünk, hogy több ok is lehet, nincs jogunk ítélkezni. Egy, hogy így megtanulják az ország nyelvét a jobb boldogulás érdekében, kettő, mert közelebb van otthonukhoz a román tannyelvű intézmény, vagy esetleg csak román tannyelvű intézmény van az adott területen, illetve az is opció lehet, hogy vegyes családok esetében ugye inkább a román tannyelvű oktatást választják a szülők a diáknak. Hát nagyon szépen köszönjük a hozzászólást.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group gyár Debrecen Facebook oldalát.
3: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 23-áig az 500 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávéjára 37,99 bani, valamint a 6 dobozos egyenként 0,5 literes Bucsécs világos sörára mindössze 14,95 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
4: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana Pentru Grija programjára a Kaufland Velenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot, és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja-e az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illia Bolozsán vezette kabinetet. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére. Az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalék alapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást az Európai Unióban, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illia Bolozsán vezette kabinetet, ám a Kotrocseni Palota utolsó próbálkozása könnyen a politikai fősodor kapálózásává válhat. Miközben az elnök még mindig a beiktatáshoz szükséges 233 voksot próbálja összehozni az egymás zsaroló demokratikus pártok között, a háttérben a PSD és a 40%-on álló AUR már csendben átvette az intézmények irányítását. Nem sokára kiderül, hogy mekkora kompromisszumra hajlandók a parlamenti erők egy újabb kabinetért, és ezzel együtt az is, hogy elkerülhető-e még egyáltalán az előrehozott választás egy olyan országban, ahol az állam lassan önmagát számolja fel a szélső jobboldali közvetlen fenyegetés küszöbén. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére, az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalék alapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást, közölte György Kis, a mentőszolgálatok országos szakszervezeti szövetségének elnöke. A szakszervezet elnöke szerint elsősorban az üzemanyagellátás, a járművek karbantartása, az orvosi felszerelések és gyógyszerek beszerzése kérdéses. Az alkalmazottak bérére november végéig van fedezet, decemberre egyelőre nincs meg a szükséges összeg. György Kis szerint a szeptemberi gondokat várhatóan sikerül áthidalni. Az év utolsó negyedére azonban költségvetés kiegészítésre van szükség, ennek hiányában a mentőszolgálatok működése is veszélybe kerülhet. A szakszervezeti vezető szerint, ha pénz nélkül maradnak, a mentőszolgálatoknak elsősorban az életveszélyben lévő betegek ellátására kell majd összpontosítaniuk. Emiatt előfordulhat az is, hogy a betegek egyik kórházból a másikba való átszállítását nem tudnák vállalni. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Egyebek mellett ez szerepel az Európai Bizottság javaslat tervezetében. A Kids Act néven készülő szabályozás a közösségi média mellett a videóplatformokra, a videójátékokra és az úgynevezett AI társakra is kiterjedne. A kiszivárgott tervezet több korcsoportra bontva szabályozna a közösségi oldalak és más online platformok használatát. 3 éves korig egyáltalán nem lehetne használni ezeket a felületeket. 3 és 13 éves kor között csak szülői felügyelettel lehetne hozzáférni, a platformok pedig kizárólag gyermekbarát tartalmakat mutathatnának. A 13-15 évesek korlátozottan használhatnák a közösségi oldalakat és videó megosztókat, továbbra is szülői felügyelet mellett. A 15-18 évesek már szülői felügyelet nélkül használhatnák az alkalmazásokat, de esetükben is szigorú gyermekvédelmi előírások lennének érvényben.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Zavartalanul tiszta lesz ma az égbolt, és a hőmérsékletek is újra nyáriasan alakulnak. Jelenleg 16 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig ma olyan 30 fok környékére várható, enyhe légmozgás mellett. A napsütéses időnek köszönhetően csapadékra biztosan nem kell számítani, viszont gyenge hidegfronti hatás terheli ma a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz közlekedési információk.
9: Lezárták a Stefán Csermáre Sugár út, Berzei és a Szöntül-Ladisla utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csermáre Sugár út és a Szöntül-Ladisla utca kereszteződésében. Emellett a Lakóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csermáre Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: És most, jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat, és csak jó zene az ébredéshez.
7: Reggeli Plusz a Plusz FM-en, tartsatok velünk egészen 9.30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
9: És hosszú Sanyi, szeptember 17-e pluszosok csütörtök, isteni edes a névnapos Zsófia nevű hallgatóinkat, és persze a születésnaposoknak is minden szépet jót kívánunk. Ma arra vagyunk kíváncsiak, hogy szerintetek magyarként miért adja valaki román iskolába a gyerekét?
7: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk rá, úgyhogy írjátok meg nekünk, létszi, lehívhattok, és el is mondhatjátok akár szóban is, vagy kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá a legjobb zenéket, olyanokat, mint a most érkező Sabrina Carpenter sláger.
6: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: 8 óra 11 perc van, Suli Ovi kipipálva így a szülők többsége már javában a melót nyomja, és persze mi sem lassítunk, itt a stúdióban a fókusz és az energia a plafonon van. Pacsi mindenkinek, aki most jön velünk, és kitartást, ha épp a volán mögött kaptok agyvérzést a csúcsforgalomban. Ez itt a reggeli plusz a plusz FM-en, a mikrofonok mögött hosszú Sanyi.
1: És Szegedi Mária. Sanyi, ahogy hallhatjátok, tele van energiával, nekem ahhoz, hogy az energiám a plafonon legyen, szükségem van erre a bizonyos kotyogós kávéra.
0: Itt is van, tessék.
1: De bízunk benne, hogy lassan ti is magatok mögött hagyjátok a reggeli kapkodást. Mi Sanyival még egy jó ideig veletek leszünk. Jövünk nagyváradi és környékbeli hasznos információkkal is. Mindezek mellett azt is nézzük, hogyan alakul a forgalom a városban. De a ti segítségetekre is számítunk. Természetesen, ha valami érdekeset, fontosat vagy éppen szokatlant tapasztaltok, értesítsetek bennünket róla. Telefonon a 0359 17 22 22-es számon értek el, üzenetet pedig a 0734 17 22 22-es számra küldhettek, SMS-ben, WhatsAppon vagy Viberen.
0: Mi pedig akkor hozzuk nektek a vonzóbbnál vonzóbb plusz FM-es lágereket, hogy érkezik is a Magnetic, The Bowser.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz Máriával és Sanyival, ahol nem csak a legjobb zenéket, hanem a városunkat és környékét érintő legfontosabb tudnivalókat is halljátok.
1: Bizony-bizony, a legfontosabbakat. Az Onestilor utcai közúti aluljáró várhatóan október végéig elkészülhet és forgalomba helyezhetik. Az alagú célja, hogy gördülékenyebbé tegye a közlekedést a belváros és az elkerülő út közötti tengelyen, az Ősi negyedben, valamint az Aradi út és a Szováta híd közötti útszakaszon. A beruházás miatt 2025. szeptemberében lezárt munkaterület megnyitása óta nehézkesebb a közlekedés az Aradi út és a Szováta híd között. Csúcsidőben mindkét irányban torlódások alakulnak ki a Tudor Vladimirescu utcán. A forgalmat a Bárkóluh és a Szimeon Bornuczy utcák kereszteződésénél kialakított körforgalom is lassítja, amely a Decsevár-Sugárút kereskedelmi övezeté felé biztosítja a hozzáférést. Jelenleg a városból kifelé tartók az Onestilor utca és az Alexandru Kazaban út kereszteződésénél kerülik meg az aluljárót, így az ottani körforgalom is zsúfoltabb. Az ellenkező irányból érkezők pedig a Mestersugári Rohar vagy a Bárkóluh utcán közlekednek.
0: Hát lehet, hogy egyszerűbb lenne repülve, erre buzdít most például Berecki Zoli is, érkezik tőle a szájbe.

0: It's snap.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. 11. régiség és kézműves vásár a Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila, a Viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék minősülnek.
3: Elkezdődött az Axiók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. Leállhatnak a vonatok, mert a Csöpörökölator idei költségvetését még mindig nem hagyta jóvá a pénzügyminisztérium. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Egyesek a nekik járónál kevesebb, mások több pénzt kaphatnak, derül ki a Román Számvevőszék friss jelentéséből. A számok ugyanakkor becslések. Az ellenőrök számítási hibatípusonként csupán néhány tucat esetet vizsgáltak, majd a megállapításaikat az összes folyósított nyugdíjra kivetítették. A Számvevőszék az országos nyugdíjpénztár számításait vizsgálva többféle hibát azonosított. Egyes esetekben nem vettek figyelembe bizonyos járulékfizetési időszakokat, máskor az informatikai rendszer hibája vagy a jogszabály helytelen alkalmazása vezetett téves eredményhez. Ezzel párhuzamosan 570 ezer nyugdíjasnak fizethettek a jogosultságnál nagyobb összeget, ami a számvevőszék szerint 71 millió lejes többletkiadást jelentett az államnak. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. A városban összesen 367 ilyen hulladékgyűjtő szigetet szereltek fel, ezek fokozatosan állnak működésbe. A tájékoztató kampány október végéig folytatódik, hetente két találkozót szerveznek a város különböző részein. Az önkormányzat azért döntött a fokozatos üzembehelyezés mellett, hogy a lakók előzetesen megismerhessék a berendezések használatát. A városban összesen 367 ökoszigetet szereltek fel Európai Uniós, az országos helyreállítási tervből származó származó támogatásból. Ezek közül 100 már 2024-ben elkészült, a fennmaradó 267-et pedig az idén helyezték el. Leállhatnak a vonatok, mert a Csefere-Kolozsvárnak az évkezdete óta eltelt 260 nap után sincs jóváhagyott költségvetése. Az Országos Vasúti Szakszervezet szerint a költségvetés jóváhagyásához szükséges eljárásokat a Közlekedési Minisztérium már lezárta, a dokumentum azonban a Pénzügyminisztériumban akadt el. A szakszervezet arra figyelmeztet, hogy a finanszírozás hiánya veszélyeztetheti a vállalat működését és a közlekedést. A vasúti szakszervezet azzal vádolja a Pénzügyminisztériumot, hogy késlelteti a naponta több tízezer utas szállító állami vállalat költségvetésének jóváhagyását. A jelenlegi helyzet a vasúti rendszer hosszabb ideje fennálló problémáinak sorába illeszkedik, amelyeket az alulfinanszírozottság, az elégtelen beruházások és a késedelmes döntések jellemeznek.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Zavartalanul tiszta lesz ma az égbolt, és a hőmérsékletek is újra nyáriasan alakulnak. Jelenleg 16 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig ma olyan 30 fok környékére várható, enyhe légmozgás mellett. A napsütéses időnek köszönhetően csapadékra biztosan nem kell számítani, viszont gyenge hidegfronti hatás terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
11: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
12: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozásokra kell számítani Nagyváradon, a Drágosvad utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan, tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő személyzet utasításait. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
10: Hozzuk továbbra is a legjobb zenéket és persze a legérdekesebb tudnivalókat.
12: Tartsatok velünk, mert hogy most például megjön is a nagyszerű slágerek Kygo, Khalid és Griffin 3-asának érkezik a Save My Love.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: 8 óra 40 perckor kívánunk könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen az Instán és a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek az oldalakon kommentelni is.
1: Ma például egy olyan téma kapcsán, miszerint a 2025-ös PISA felmérés szerint a romániai magyar diákok továbbra is jobban teljesítettek román társaiknál, bár eredményeik a 2022-es méréshez képest visszaestek. A felmérés ismét ráirányítja a figyelmet az anyanyelvi oktatás szerepére, miközben sok szülő fontosnak tartja, hogy gyermeke magyarul tanuljon, mások a román nyelvű oktatást választják. És érdekelne is bennünket, hogy szerintetek magyarként miért adja valaki román iskolába a gyerekét?
0: Hát ehhez a kérdéshez tudtok akkor ma hozzászólni egészen az adásunk végéig, de mi addig is adjuk nektek a legjobb zenéket.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Love you, babe.
1: Gyönyörű reggelt, Nagyvárad, ez itt még mindig a reggeli, plusz a mikrofonnál egészen 9.30-ig Máriával és Sanyival, akik ma arra kíváncsiak, hogy szerintetek magyarként miért adja valaki román iskolába a gyerekét?
2: Így van, érkeztek is hozzászólások, üzenetek. Mária WhatsAppon például azt írta nekünk, hogy azért, hogy érvényesüljön, mint orvos vagy ügyvéd, nem tudom elképzelni, hogyan fogadnak el egy magyarul írt diagnosztikai zárójelentést. Dumagdi Magdolna pedig a Facebookon írta nekünk, hogy érthetetlen, egyben elgondolkodtató. Talán a későbbi érvényesülését próbálja a szülő irányítani, viszont ha az anyanyelvét nem tanulja, a románt se fogja érteni. Elég sok lehetőség van immár magyar nyelven is tovább tanulni, és nem csak az országban. Kérdés itt az, mire lesz jó később, akármelyik nyelven tanul a fiatal. Nagy Mihály pedig a WhatsAppon üzent nekünk méghozzá azt, hogy ha figyelmesen végigolvassuk az idézett tanulmányt, akkor az derül ki, hogy a románul tanuló magyar diákok rosszabbul teljesítenek, mint a román diákok vagy a magyarul tanuló magyarok. Ez azt igazolja, hogy a szülők hátrányos helyzetet alakítanak ki a gyerekeiknek, mikor román iskolába járatják őket. A gyerek végül ugyanúgy külön órákra kell járjon, és csak a legritkább esetben teljesít közepesnél jobban. A cél érdekében sok magyar anya már meg sem tanítja magyarul a gyerekét. Ennek a jelenségnek a valódi oka a lustaság és a butaság.
1: Hát nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat, mi továbbra sem lustálkodunk, hanem hozzuk nektek cserébe a legjobb.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana Pentru Grija programjára a Kaufland Velenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja-e az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. Leállhatnak a vonatok, mert a Csöpörök-Kolozsvár idei költségvetését még mindig nem hagyta jóvá a pénzügyminisztérium. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Egyesek a nekik járónál kevesebb, mások több pénzt kaphatnak, derül ki a román számvevőszék friss jelentéséből. A számok ugyanakkor becslések. Az ellenőrök számítási hibatípusonként csupán néhány tucat esetet vizsgáltak, majd a megállapításaikat az összes folyósított nyugdíjra kivetítették. A számvevőszék az országos nyugdíjpénztár számításait vizsgálva többféle hibát azonosított. Egyes esetekben nem vettek figyelembe bizonyos járulékfizetési időszakokat, máskor az informatikai rendszer hibája vagy a jogszabály helytelen alkalmazása vezetett téves eredményhez. Ezzel párhuzamosan 570 ezer nyugdíjasnak fizethettek a jogosultságnál nagyobb összeget, ami a számvevőszék szerint 71 millió lejes többletkiadást jelentett az államnak. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. A városban összesen 367 ilyen hulladékgyűjtő szigetet szereltek fel, ezek fokozatosan állnak működésbe. A tájékoztató kampány október végéig folytatódik, hetente két találkozót szerveznek a város különböző részein. Az önkormányzat azért döntött a fokozatos üzembehelyezés mellett, hogy a lakók előzetesen megismerhessék a berendezések használatát. A városban összesen 367 ökoszigetet szereltek fel Európai Uniós, az országos helyreállítási tervből származó támogatásból. Ezek közül 100 már 2024-ben elkészült, a fennmaradó 267-et pedig az idén helyezték el. Leállhatnak a vonatok, mert a Csöpörök-Kolozsvárnak az évkezdete óta eltelt 260 nap után sincs jóváhagyott költségvetése. Az Országos Vasúti Szakszervezet szerint a költségvetés jóváhagyásához szükséges eljárásokat a Közlekedési Minisztérium már lezárta, a dokumentum azonban a Pénzügyminisztériumban akadt el. A szakszervezet arra figyelmeztet, hogy a finanszírozás hiánya veszélyeztetheti a vállalat működését és a közlekedést. A vasúti szakszervezet azzal vádolja a Pénzügyminisztériumot, hogy késlelteti a naponta több tízezer utas szállító állami vállalat költségvetésének jóváhagyását. A jelenlegi helyzet a vasúti rendszer hosszabb ideje fennálló problémáinak sorába illeszkedik, amelyeket az alulfinanszírozottság, az elégtelen beruházások és a késedelmes döntések jellemeznek.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Igazi kellemes, nyárias időjárásunk lesz a mai nap folyamán, akár 31 Celsius fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig mindössze 15 fokra hűl vissza a levegő. Holnap kissé visszaesik, 25 fokot mérhetünk, majd szombaton és vasárnap pedig újfent 29-30 fok körüli értékeket mérhetünk majd, csapadék nem várható.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatják.
4: Plusz FM közlekedési információk.
6: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntül-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntül-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lakú-Rosu utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárútra. Jó utat mindenkinek!
4: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
6: Bizony, ez mind a Reggeli Plusz, hello Nagyvárad, a mikrofonnál Szegedi Mária.
5: És hosszú Sanyi, és hát bele is vágunk a Reggeli Plusz utolsó közös órájába, hiszen egészen 9.30-ig várunk titeket így együtt a legjobb slágerekkel, sőt a mai témánkkal kapcsolatosan egy telefonos interjút is hallhattok. Barta Krisztina pszichológust, egyetemi tanárt kérdeztük, hogy szakmai szempontokat figyelembe véve miért adják a magyar gyerekeket román suliba. Mindenképp érdemes lesz velünk tartani.
6: De előtte még természetesen a legnagyobb slágereket fogjuk együtt meghallgatni, érkezik is egy magyar kedvenc, a Valaki mondta, a Szolvév és Marsalkó Dávid közös előadásában.
4: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: Hello Nagyvárat, 9 óra 9 perc körhez itt még mindig a reggeli fő, szóval nem csak a legjobb zenéket, hanem a legjobb beszélgetéseket is halljátok, hogy érkezzen is akkor most a Mária által beharangozott interjú Barta Krisztina pszichológussal, egyetemi tanárral.
1: Szép jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok én is a Plusz FM Rádió.

0: hogy abban a pillanatban, amikor a gyermek bekerül egy román közegbe, a magyar nyelvi fejlődése is elkezd hanyatlani, ugye nyilván azért, mert nem kap kellő nyelvi információt, nincs körülvéve azzal a közeggel, amiben ő fejlődhetne az anyanyelvén. És ez a nyelvi elmaradás aztán nehezíti a román nyelvben való előre haladást, ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen szintezett történetet, amiben az anyanyelv az alap, és az anyanyelvre lehet ráépíteni, vagy ráépülhet egy következő nyelvnek a megismerése. És ugye, hogyha az alap megremeg azért, mert nincs kellő nyelvi információ, akkor a román nyelv elsajátítása is nehézkesebb, és ugye így az iskolai teljesítményben sem tudnak ezek a gyerekek olyan kiemelkedően jól működni, hiszen nekik a román gyermekekhez képest először be kell hozni egy nyelvi lemaradást, és utána tudnának csak ugye kifejezetten az információra, tehát a tudásanyagra összpontosítani. Akkor, amikor ugye a gyermek bizonytalan a román nyelv használatában, aztán ugye bizonytalan abban, hogy milyenek az ő tudásbeli képességei, hiszen például sokkal nehezebben emlékszik vissza a román nyelven információkra, akkor ez nagyon sokszor kihat az önbecsülésére, a pozitív énkép helyett ugye beszivárog egy bizonytalanság, egy negatív énkép, és a tanulási motiváció is elkezd hanyatlani. Tehát röviden azt lehetne, vagy úgy lehetne ezt összefoglalni, hogy nem tudja kamatoztatni a teljes potenciált, ami benne van, és ami egyébként lehetőségként egy magyar anyanyelvű közegben ki is tudna jönni. Illetve ugye az identitás kapcsán pedig még talán annyit kiegészítést tudnék venni, hogy miután több éves, néhány gyereknél lehet csak pár hónapos, de akár több éves arányból végül megtanulja a román nyelvet és megtalálja a helyét a rendszerben, onnantól kezdve pedig ugye ösztönösen meg akar felelni ennek az új közegnek, és ezért nagyon-nagyon hamar elkezdenek ezek a gyermekek azonosulni a román nyelvvel, nyilván román barátokra tesznek szert, román kulturális termékeket fogyasztanak, és ugye így elkezd a magyar identitásuk elbizonytalanodni.
1: Milyen szempontokat érdemes mérlegelnie egy magyar szülőnek, amikor magyar vagy román oktatást válasz a gyermekének?
0: Először is azért, hogy ezeket a városi legendákat, meg tévhiteket, hiteknek ne dőljön be a szülő, ami arra vonatkozik, hogyha románul tanul a gyermek, akkor jobban fog boldogulni. Ehhez az kell, hogy nagyon jól tájékozódjon a szülő, lehetőleg megbízható szakirodalmakat, tudományosan alátámasztott szövegeket olvasson ebben a témában, tehát nem reklámjellegű vagy ilyen meggyőző szövegeket, hanem sokkal inkább tudományos alapokon nyugvó szövegeket. Nagyon jó például, hogyha valaki utána néz annak, hogy mit is jelent igazából a kétnyelvűséget támogató oktatás intézmény, például a skandináv vagy a kanadai modellek nagyon jók ebben, és abból ráérezhet a szülő arra, hogy igazán mi az, ami való a gyermekének, és hogy igazából semmi gond nem származik abból, sőt, előny származik abból, hogyha anyanyelvén tanul. Nyilván úgy, hogy közben a második nyelvet megtámogatjuk, és megpróbáljuk a legjobb módon fejleszteni. Aztán érdemes ismerni, és hát valamennyire elfogulatlanul értékelni a gyermekünknek az értelmi és a nyelvi képességeit. Tudni azt, vagy végig gondolni azt, hogy vannak-e logopédiai problémái az anyanyelvén, volt-e elmaradás például a beszéd elsajátításában, mert hogy ezek azok az ismérvek, amik már mutatják, hogy ha az anyanyelvén is vannak megtorpanások vagy elbizonytalanodások a gyermek nyelvhasználatában, akkor neki nehezebb lesz egy idegen nyelven megtanulni, vagy elkezdeni a tanulmányait. Úgyhogy ezt is érdemes megvizsgálni a szülőnek. Aztán jó, hogyha ismeri a gyermeknek a szociális képességeit, hogy vajon mennyire nyitott, rugalmas, mennyire barátságos a gyermek, hogy feltalálja magát akkor is, hogyha idegen közegben van, hogyha nem anyanyelvi környezetben van, és

0: így kivel lábbal azért sikerül megértetnie magát, hogyha ilyen nyitott gyermekről van szó, akkor neki valószínűleg könnyebb dolga lesz, és vele érdemes próbálkozni, akár a román oktatásban is. Azt is érdemes mérlegelni, hogy szeretnénk-e, hogy a gyerekünk kapcsolatban maradjon a magyar kultúrával, hogyha román osztály mellett döntünk, akarjuk-e, hogy tudjon magyarul írni például, mert hogy ezeket akkor a szülőnek valamilyen más úton, módon meg kell, tehát hogy segítenie kell a gyermeket, hogy ezekkel kapcsolatban maradjon. Ha pedig a magyar nyelvű iskola mellett döntünk, akkor azt kell végig gondolni, hogy a román tanulásban hogyan tudjuk támogatni, hiszen természetes az, hogy kisebbségként román környezetben élve fontos a román nyelvnek a megismerése, de ennek nagyon-nagyon sok módja van, nem csak az, hogy román osztályban iratjuk a magyar gyerekeket.
1: Van-e itt Nagyváradon vagy a környékén olyan iskola, olyan intézmény, amely kifejezetten támogatja ezt a kétnyelvű oktatást, vagy a két kultúra közötti együttműködés erősebben van-e jelen? Illetve rámehetnénk arra is, hogy a romániai tanügyi rendszer ezt hogyan tudja támogatni?
0: Igazából, tehát magyar-román viszonylatban nincs sem Váradon, sem az országban kifejezetten magyar gyerekeket felzárkóztató, vagy kifejezetten kétnyelvű oktatás, állami oktatás. Román-angol, vagy román-német viszonylatban nyilván van valamilyen próbálkozás. Itt igazából ugye a kérdés az, hogy politikailag, tehát nyelvpolitikai szempontból, nyelvi jogok szempontjából egy ország vagy egy többség hogyan viszonyul a kisebbségekhez, és hogyan viszonyul ahhoz, hogy a kétnyelvű oktatást támogassa. Romániában egy klasszikus kisebbségi oktatás zajlik, ami ugye azt jelenti, hogy a kisebbségi gyerekeknek biztosítva van a magyar nyelven való tanulás, és kötelező emellett a román nyelvű tanulás, de azért a nyugati modellek, vagy ugye az előbb említett skandináv országokbeli modellek egy picit másképp gondolkoznak mindenről. Körülbelül, tehát úgy kell ezt elképzelni, az igazi kétnyelvű oktatást úgy kell elképzelni, hogy a gyermek az anyanyelvén kezd el tanulni, de egyre több tantárgyat vezetnek be számára, amit a másik nyelven, tehát a számára második nyelven fog tanulni, és így lassacskán építik hozzá az anyanyelvéhez a második nyelvet, és ez egy kiegyensúlyozott kétnyelvűséghez vezet idővel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 23-áig az 500 g-os Fortuna Rendezvous őrölt káviára 37,99 bani, valamint a 6 dobozos egyenként 0,5 literes Bucsécs világos sörára mindössze 14,95 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta! Szupeko!
4: 11. régiség és kézműves vásár a Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila, a Viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
0: FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. Leállhatnak a vonatok, mert a Csöpörökölator idei költségvetését még mindig nem hagyta jóvá a pénzügyminisztérium. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Egyesek a nekik járónál kevesebb, mások több pénzt kaphatnak, derül ki a román számvevőszék friss jelentéséből. A számok ugyanakkor becslések. Az ellenőrök számítási hibatípusonként csupán néhány tucat esetet vizsgáltak, majd a megállapításaikat az összes folyósított nyugdíjra kivetítették. A számvevőszék az országos nyugdíjpénztár számításait vizsgálva többféle hibát azonosított. Egyes esetekben nem vettek figyelembe bizonyos járulékfizetési időszakokat, máskor az informatikai rendszer hibája vagy a jogszabály helytelen alkalmazása vezetett téves eredményhez. Ezzel párhuzamosan 570 ezer nyugdíjasnak fizethettek a jogosultságnál nagyobb összeget, ami a számvevőszék szerint 71 millió lejes többletkiadást jelentett az államnak. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. A városban összesen 367 ilyen hulladékgyűjtő szigetet szereltek fel, ezek fokozatosan állnak működésbe. A tájékoztató kampány október végéig folytatódik, hetente két találkozót szerveznek a város különböző részein. Az önkormányzat azért döntött a fokozatos üzembehelyezés mellett, hogy a lakók előzetesen megismerhessék a berendezések használatát. A városban összesen 367 ökoszigetet szereltek fel Európai Uniós, az országos helyreállítási tervből származó támogatásból. Ezek közül 100 már 2024-ben elkészült, a fennmaradó 267-et pedig az idén helyezték el. Leállhatnak a vonatok, mert a Csöpörökölatornak az évkezdete óta eltelt 260 nap után sincs jóváhagyott költségvetése. Az Országos Vasúti Szakszervezet szerint a költségvetés jóváhagyásához szükséges eljárásokat a Közlekedési Minisztérium már lezárta, a dokumentum azonban a Pénzügyminisztériumban akadt el. A szakszervezet arra figyelmeztet, hogy a finanszírozás hiánya veszélyeztetheti a vállalat működését és a közlekedést. A Vasúti Szakszervezet azzal vádolja a Pénzügyminisztériumot, hogy késlelteti a naponta több tízezer utas szállító állami vállalat költségvetésének jóváhagyását. A jelenlegi a vasúti rendszer hosszabb ideje fennálló problémáinak sorába illeszkedik, amelyeket az alulfinanszírozottság, az elégtelen beruházások és a késedelmes döntések jellemeznek.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Igazi kellemes, nyárias időjárásunk lesz a mai nap folyamán, akár 31 Celsius fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig mindössze 15 fokra hűl vissza a levegő. Holnap kissé visszaesik, 25 fokot mérhetünk, majd szombaton és vasárnap pedig újfent 29-30 fok körüli értékeket mérhetünk, majd csapadék nem várható.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
10: Plusz FM. Közlekedési információk.
11: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
10: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
11: Na hát ennyi volt már a Reggeli Plusz Máriával és Sanyival, akik közül most Sanyi elbúcsúzik. Én mentem is, viszont ti feltételül maradjatok, mert a Reggeli Plusz természetesen folytatódik Máriával. Holnap pedig megint 6 órakor ébresztelek majd benneteket, úgyhogy tartsatok velünk a hét utolsó munkanapján is, de addig is kitartás, szép napot és persze jó rádiózást!
7: Így van, Sanyit könnyes szemmel elengedjük. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és itt voltál velem. A Plusz FM reggeli adása még tart. 11 óráig veletek vagyok, hozok infókat, programajánlókat és szuper slágereket is. A folytatásban például itt van Olivia Rodrigo Drop Dead című slágere.
10: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz

41 perccel Nagyváradi a környékbeliek, szép jó reggelt a 89,6-on Eros Ramazotti és Ricky Martin közösét hallottuk. Pluszosok, ha bármi rendkívüli tapasztalatok az utakon, ne feledjétek, hívhatóak vagyunk a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. És ott vagyunk a Facebookon és Instagramon is, Plusz FM Nagyváradként, sőt a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán várjuk kommentjeiteket, hozzászólásaitokat a mai témánkhoz. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy szerintetek magyarként miért adja valaki román iskolába a gyerekét. Írjatok, kommenteljetek, szóljatok hozzá, most pedig hozom is a legszuperebb slágereket. A folytatásban itt van Lauren és az Is It Love.

volt a német DJ Ale Farben, és tőle a Baby Goodbye, Hello Hello pluszosok. Hogy telik a csütörtök délelőtt? Meséljetek nekem, hívjatok, írjatok üzenetet. Kommentek már érkeztek a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára, ma arra voltunk kíváncsiak, hogy szerintetek magyarként miért adja valaki román iskolába a gyereket. Mindezt annak apropóján, hogy a 2025-ös PISA felmérés szerint a romániai magyar diákok továbbra is jobban teljesítettek román társaiknál, bár eredményeik a 2022-es méréshez képest visszaestek. A felmérés pedig ismét ráirányítja a figyelmet az anyanyelvi oktatás szerepére. Miközben sok szülő fontosnak tartja, hogy gyermeke magyarul tanuljon, mások a román nyelvű oktatást választják. Talódi Zsuzsa azt írta nekünk a Facebookon, hogy nem tudom, sosem értettem ezt a felfogást. Szerintem őket kellene megkérdezni. De én ismerek olyan magyar anyanyelvű szülőt, szülőket, amellett, hogy a gyerek román tagozatra, osztályba jár, még otthon is románul beszélgetnek egymás között. Számomra érthetetlen és kicsit szomorú is ez a felfogás. Helyt Julianna pedig azt írta nekünk, hogy a kérdésre válaszolva azt tudnám mondani, szerintem ez elvi kérdés. Ha magyar vagyok, megtartom a magyarságom. Mellette annyi nyelvet lehet megtanulni, amennyit csak akar bárki. Most pedig hála Istennek megvan rá lehetőség, hogy a magyar gyermek magyar iskolába járhasson. Köszönjük szépen a hozzászólásaitokat! Az OECD által szervezett rendszer szerint 3 évente elvégzett vizsgálat azt méri egyébként, hogy hogyan tudják a 15 éves diákok alkalmazni az iskolában megszerzett tudásukat szövegértési, matematikai és természettudományos feladatok megoldásában. Mivel a nagy minta, a szigorú mintavételi szabályok és az egységes mérési eljárások lehetővé teszik az országok eredményeinek és azok időbeli változásának összehasonlítását. A legnagyobb visszaesés pedig szövegértésből következett be globális szinten. A szövegértés romlása tehát drámai világszerte, és a magyarázatok között egyre hangsúlyosabban jelenik meg a digitalizáció, a mesterséges intelligencia. A hanyatlás azonban nem mindenütt egyforma. A finn oktatási rendszer idézőjelesen megbukott, Anglia pedig állja a sarat. Sikerük egyik fontos magyarázatát pedig egy sokat támadott reform kínálja, amely a biztos tárgyi tudást tette a készségfejlesztés alapjává. Mindez persze szembe menve a divatos elképzeléssel, miszerint az iskola feladata az ismeretátadás helyett elsősorban az általános készségek fejlesztése. No, hát érdekes és mély téma ez, a hozzászólásaitokat nagyon szépen köszönjük, várjuk továbbra is őket. A folytatásban pedig jönnek a legszuperebb slágerek, úgyhogy érdemes itt maradni a 89,6-on. További jó utat és jó rádiózást kívánok!

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. 11. régiség és kézműves vására Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila, Viszkis és kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illye Bolozsán vezette kabinetet. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére. Az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalék alapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást az Európai Unióban, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illye Bolozsán vezette kabinetet, ám a Kotrocseni palota utolsó próbálkozása könnyen a politikai fősodor kapálózásává válhat. Miközben az elnök még mindig a beiktatáshoz szükséges 233 voksot próbálja összehozni az egymás zsaroló demokratikus pártok között, a háttérben a PSD és a 40%-on álló AUR már csendben átvette az intézmények irányítását. Nem sokára kiderül, hogy mekkora kompromisszumra hajlandók a parlamenti erők egy újabb kabinetért, és ezzel együtt az is, hogy elkerülhető-e még egyáltalán az előrehozott választás egy olyan országban, ahol az állam lassan önmagát számolja fel a szélső jobboldali közvetlen fenyegetés küszöbén. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére, az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalék alapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást, közölte György Kis, a mentőszolgálatok országos szakszervezeti szövetségének elnöke. A szakszervezet elnöke szerint elsősorban az üzemanyagellátás, a járművek karbantartása, az orvosi felszerelések és gyógyszerek beszerzése kérdéses. Az alkalmazottak bérére november végéig van fedezet, decemberre egyelőre nincs meg a szükséges összeg. György Kis szerint a szeptemberi gondokat várhatóan sikerül áthidalni. Az év utolsó negyedére azonban költségvetés kiegészítésre van szükség, ennek hiányában a mentőszolgálatok működése is veszélybe kerülhet. A szakszervezeti vezető szerint, ha pénz nélkül maradnak, a mentőszolgálatoknak elsősorban az életveszélyben lévő betegek ellátására kell majd összpontosítaniuk. Emiatt előfordulhat az is, hogy a betegek egyik kórházból a másikba való átszállítását nem tudnák vállalni. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Egyebek mellett ez szerepel az Európai Bizottság javaslat tervezetében. A Kids Act néven készülő szabályozás a közösségi média mellett a videóplatformokra, a videójátékokra és az úgynevezett AI társakra is kiterjedne. A kiszivárgott tervezet több korcsoportra bontva szabályozna a közösségi oldalak és más online platformok használatát. 3 éves korig egyáltalán nem lehetne használni ezeket a felületeket. 3 és 13 13 éves kor között csak szülői felügyelettel lehetne hozzáférni, a platformok pedig kizárólag gyermekbarát tartalmakat mutathatnának. A 13-15 évesek korlátozottan használhatnák a közösségi oldalakat és videó megosztókat, továbbra is szülői felügyelet mellett. A 15-18 évesek már szülői felügyelet nélkül használhatnák az alkalmazásokat, de esetükben is szigorú gyermekvédelmi előírások lennének érvényben.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Igazi kellemes, nyárias időjárásunk lesz a mai nap folyamán, akár 31 Celsius fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig mindössze 15 fokra hűl vissza a levegő. Holnap kisé visszaesik, 25 fokot mérhetünk, majd szombaton és vasárnap pedig újfent 29-30 fok körüli értékeket mérhetünk majd, csapadék nem várható.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatják.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncsemháry-Sugárúton, a Milkó-Pollúj utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadék vízelvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
6: És már folytatódik is a csütörtök Reggeli Plusz. Hello, nagyváradi a környékbeliek a mikrofonnál. Szegedi Máriát halljátok, 11 óráig itt vagyok veletek. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, klassz programajánlókkal és szuper slágerekkel természetesen. És ha már slágerek, akkor itt is van Teddy Swims és a Bad Dreams című slágere.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

10 óra 12 perckor szép napot kívánok mindenkinek, hello, Nagyváradi a környékbeliek. Két új közúti átjáró javíthatja a Nagyvárad és Bihar-Szent András közötti közlekedést a következő években. Az egyik felüljáróként, a másik aluljáróként vezetni át a forgalmat a körgyűrű és a vasútvonalak alatt, illetve felette. A Mestersugárilor utca folytatásában tervezett felüljáró építése már 2027 márciusában elkezdődhet. A beruházás az Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi út projektjéhez kapcsolódik, és a tervek szerint jelentősen javítja majd a Szent András felől Nagyváradra tartó közlekedést. A megyei tanács azt szeretné, hogy a kivitelező ezt a munkálatot kezdje el elsőként. A mintegy 940 méteres utcakaszon egy körülbelül 300 méter hosszú viadukt is épül, amely a körgyűrű és a vasútvonal fölött vezet majd. Egy második átjárót nagyjából fél kilométerrel arrébb terveznek, ez aluljáróként épülne meg, és a vasút villamos infrastruktúrájához is kapcsolódna. A tervezésre és kivitelezésre hamarosan kiírhatják a közbeszerzést. Nálunk pedig a pluszon ebben a pillanatban jönnek a legszuperebb slágerek.

FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legszuperebb slágerek mellett a bennünket érintő leghasznosabb infókat is megkapjátok. A nagyváradi polgármesteri hivatal csapatai szeptember 15 és 18-a között több városrészben folytatják a fák meccését és kivágását, valamint a tuskók eltávolítását. Ma csütörtökön a Leonardo da Vinci utcában a D104-D105 tömbházak környékén, a Nikolaus Olaus utca 32, valamint a Jonvid utca 31 szemmel dolgoznak. Holnap, szeptember 18-án, pénteken pedig a Petőfi Sándor Parkban, illetve az Alumni utca 47 szemmel, az A5-ös tömbház környékén folytatják a munkát. Így a polgármesteri hivatal arra kéri a gépkocsi vezetőket, hogy ne parkoljanak a munkálatokkal érintett fák közelében, és tartsák be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, valamint a munkások utasításait. Együttműködéseteket, tehát nagyon szépen köszönjük, folytatásként egy magyar sláger érkezik. Itt van Rózsa Magdolna és a Karma című.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Budapest a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ro-ra további információkért.
4: 11. régiség és kézműves vásár a Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila a viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. Leállhatnak a vonatok, mert a Csöpörök-Kolotor idei költségvetését még mindig nem hagyta jóvá a pénzügyminisztérium. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Egyesek a nekik járónál kevesebb, mások több pénzt kaphatnak, derül ki a román számvevőszék friss jelentéséből. A számok ugyanakkor becslések. Az ellenőrök számítási hibatípusonként csupán néhány tucat esetet vizsgáltak, majd a megállapításaikat az összes folyósított nyugdíjra kivetítették. A számvevőszék az országos nyugdíjpénztár számításait vizsgálva többféle hibát azonosított. Egyes esetekben nem vettek figyelembe bizonyos járulékfizetési időszakokat, máskor az informatikai rendszer hibája vagy a jogszabály helytelen alkalmazása vezetett téves eredményhez. Ezzel párhuzamosan 570 ezer nyugdíjasnak fizethettek a jogosultságnál nagyobb összeget, ami a számvevőszék szerint 71 millió lejes többletkiadást jelentett az államnak. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. A városban összesen 367 ilyen hulladékgyűjtő szigetet szereltek fel, ezek fokozatosan állnak működésbe. A tájékoztató kampány október végéig folytatódik, hetente két találkozót szerveznek a város különböző részein. Az önkormányzat azért döntött a fokozatos üzembehelyezés mellett, hogy a lakók előzetesen megismerhessék a berendezések használatát. A városban összesen 367 ökoszigetet szereltek fel Európai Uniós, az országos helyreállítási tervből származó támogatásból. Ezek közül 100 már 2024-ben elkészült, a fennmaradó 267-et pedig az idén helyezték el. Leállhatnak a vonatok, mert a Csöpörök-Kolotornak az évkezdete óta eltelt 260 nap után sincs jóváhagyott költségvetése. Az Országos Vasúti Szakszervezet szerint a költségvetés jóváhagyásához szükséges eljárásokat a Közlekedési Minisztérium már lezárta, a dokumentum azonban a Pénzügyminisztériumban akadt el. A szakszervezet arra figyelmeztet, hogy a finanszírozás hiánya veszélyeztetheti a vállalat működését és a közlekedést. A vasúti szakszervezet azzal vádolja a Pénzügyminisztériumot, hogy késlelteti a naponta több tízezer utas szállító állami vállalat költségvetésének jóváhagyását. A jelenlegi helyzet a vasúti rendszer hosszabb ideje fennálló problémáinak sorába illeszkedik, amelyeket az alulfinanszírozottság, az elégtelen beruházások és a késedelmes döntések jellemeznek.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Igazi kellemes, nyárias időjárásunk lesz a mai nap folyamán, akár 31 Celsius fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig mindössze 15 fokra hűl vissza a levegő. Holnap kisebb visszaesik, 25 fokot mérhetünk, majd szombaton és vasárnap pedig újfent 29-30 fok körüli értékeket mérhetünk, majd csapadék nem várható.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: közlekedési információk.
5: Lezárták a Stefán Csermáre Sugárút, Berzei és a Szöntúl Ladisla utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csermáre Sugárút és a Szöntúl Ladisla utca kereszteződésében. Emellett a Lakóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csermáre Sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Bizony-bizony folytatjuk a legszuperebbekkel. A folytatásban itt van Karol G és Bruno Mars idei közöse, a Still. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Fáradi a környékbeliek, hogy telik a csütörtök reggel, remélem kellemesen. Meséljetek nekem, mi újság veletek, hogy vagytok, addig pedig felolvasom nektek, hogy mit írtatok a mai témánkhoz kapcsolódóan a Facebook oldalunkon, illetve üzenetben, milyen válaszokat kaptunk. Arra voltunk ma kíváncsiak, hogy szerintetek magyarként miért adja valaki román iskolába a gyerekét. Mindezt annak apropóján, hogy a 2025-ös PISA felmérés szerint a romániai magyar diákok továbbra is jobban teljesítettek román társaiknál, bár eredményeik a 2022-es méréshez képest visszaestek. A felmérés pedig ismét ráirányítja a figyelmet az anyanyelvi oktatás szerepére. Miközben sok szülő fontosnak tartja, hogy gyermeke magyarul tanuljon, mások a román nyelvi oktatást választják. Szász Roland azt írta nekünk, hogy első osztályban magyar tagozaton voltam, második osztálytól pedig románon. Elég volt újra tanulni a dolgokat, meg külön tanár, stb., mert románul egyáltalán nem tudtam. Aztán ugye magyar osztályban német volt az idegen nyelv, románban pedig a francia, ehhez társult az angol. Izgalmas évek voltak. Nem vált káromra, de mint gyermek nem értettem, hogy ez később jó lesz-e nekem. Pap Zsolt pedig azt írta, hogy sok szülő azt hiszi, hogy ezzel jót tesz a gyereknek, Romániában élünk, tanuljon a gyermek románul. Nincs is azzal semmi gond, nyilván meg kell tanulja a hivatalos nyelvet, viszont ott van egy nagy probléma, hogy az egyes osztálytársak az anyanyelve miatt piszkálják, ezt a gyerek nem tudja kezelni, elfojtja magában és frusztrált lesz. Egy idő után pedig meg lehet, nem akar majd iskolába menni. Van sok más lehetőség, hogy tanuljon románul. Köszönjük szépen a hozzászólásokat, cserébe pedig már jönnek is a legklasszabb slágerek. A folytatásban például itt van egy magyar dal, felhúzzuk a csíkos napernyőt a mai időjárásunkhoz, ez nagyon is passzol. Érkezik Hevesi Tamás és a Diadal, csíkos napernyő című dala. Jó utat és kellemes rádiózást!

0: a környékbeliek, ezzel a reggeli plusz végéhez érkeztünk, hamarosan 11 óra. Ez azt jelenti, hogy érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, amelyeket a mai nap folyamán Ábrahám Miklós kollégám szállít nekünk. Fogadjátok szeretettel, mint ahogy Balog István Vilmos kollégámat is, aki déli 12 órától lát el benneteket klasszinfókkal, szuper slágerekkel, 3 órától pedig Keserű Tamás kísér haza benneteket a Sláger Pluszban. Úgyhogy érdemes lesz itt maradni a 89,6-on. Én letészem már a lantot, köszi, hogy itt voltatok velünk ma is. A reggeli plusz holnap 6 órától 11 óráig újfent vár benneteket. Szegedi Mária voltam, további jó utat és kellemes rádiózást legyen. Csoda szép napotok, sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Továbbra is aggasztóan magas a vegetáció tüzek száma Romániában. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár jelentősen csökkent a vegetáció tüzek száma Romániában az elmúlt évhez képest, az esetek száma továbbra is aggasztóan magas, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főfelügyelőség. Az intézmény adatai szerint 2026. január 1-e és augusztus 31-e között a tűzoltók 10.653 vegetáció tűzhöz vonultak ki országszerte. Ez 4.066-tal kevesebb beavatkozást jelent, mint 2025 azonos időszakában. A katasztrófa védelem ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kedvező tendencia ellenére a több mint 10.000 vegetáció tűz továbbra is komoly figyelmeztetőjel. Különösen a magas hőmérséklet, a szárazság és az erős szél idején jelent nagy kockázatot a száraz növényzet felgyújtása. A száraz növényzet égetésére gyújtott tűz ugyanis rövid idő alatt átterjedhet erdőkre, mezőgazdasági területekre, gazdaságokra vagy akár lakott övezetekre is. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak, míg a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mérepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás, ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos érzi úgy, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserében minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakos hatalmas teher hárul. Az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon számíthatunk csapadékra is. A hőmérséklet egyébként napközben 23, éjjel pedig 14 fok körül alakul. A szél is megélénkülhet, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Hát szevasz kispéntek, hello csütörtök, 2026. szeptember 17-e a dátum, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, ismét együtt a nagy csapat, hiszen 3-2-1 indul a Sláger Plusz menetrend szerinti járata. A kapitány a mai napon is a következő 4 órában Keserű Tomi. Tartsatok velem, hozom nektek a fontos infókat, a helyi aktualitásokat, ezek ugye elmaradhatatlanok, ezen kívül jönnek a jó zenék, és jönnek a témák, az érdekességek, a színes hírek is minden órában. Nem sokára majd arról fogok beszámolni, hogy betilthatja a TikTokot és az Instagramot az Európai Unió. Jönnek a részletek hamarosan, és jönnek a slágerek és a magyar kedvencek is. Természetesen ezekre semmiféle fajta tiltás nem vonatkozik.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Margit

Fáradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

nagyon kellemes csütörtököt és jó rádiózást kívánok nektek itt a Sláger Plusz első órájában. Ünnepélyesen megnyitották a 2026-2027-es tanévet a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen. Az intézmény immár a 36. tanévét kezdte meg, jelenleg mintegy 880 hallgatóval, akik közül 673-an alapképzésen, 207-en pedig mesterképzésben tanulnak. A tanévnyitón Pálfi József rektor többek között a mesterséges intelligencia térnyeréséről beszélt, és arra figyelmeztette az első éveseket, hogy a mesterséges intelligenciát tudatosan és felelősen használják, hiszen az nem helyettesítheti az emberi gondolkodást. A rendezvényen az is elhangzott, hogy a hallgatói létszám az elmúlt években stabilizálódott, sőt évente mintegy 20-25 fővel növekszik. Az ünnepségen az első évesek fogadalmat tettek, a Párciumi Keresztény Egyetem magánének szakos hallgatói pedig rendhagyó műsorral készültek. Hát minden hallgatónak, oktatónak és az egyetem teljes közösségének eredményes, élményekben gazdag új tanévet kívánunk, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

slágerek és magyar kedvencek és fontos helyi aktualitások itt a Pluszon. Hát kérem szépen, a közműszolgáltatók és a szolgáltatók 7 hónapos szünet után elkezdték visszafoglalni a helyüket a Nagyváradi Városháza földszintjén, miután ugyebár véget értek a felújítási munkálatok. A Termofikára már megnyitotta ügyfélszolgálati irodáját és pénztárát a lakosság előtt a megszokott nyitvatartási program szerint. A cég a honlapján közölte, a pénztár hétfőtől péntekig 7:30 és 15 óra között lesz nyitva. Az ügyfélszolgálati iroda pedig fél órával tovább 15:30-ig fogadja az ügyfeleket a 9-es szobában. A többi szolgáltató fokozatosan költözik vissza, miután visszaszállítják a bútoraikat, illetve helyreállítják a hálózati csatlakozásokat és a működéshez szükséges infrastruktúrát. Úgy néz ki, legkésőbb október 1-jéig valamennyi közműszolgáltató újra megkezdi a működését a felújított irodákban. A Distrigáz az 5-ös, a RER a 6-os, a Digi a 7-es, a Posta a 8-as, a Termofikára, ahogyan mondtam, a 9-es, az Elektriká a 10-es, a Csek pedig a 11-es szobában működik majd. A szolgáltatók visszatérésével újra megnyitják a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal villamosvonal felüli bejáratát is, hogy a lakosság könnyebben megközelíthesse az épületet.

nagyon kellemes csütörtököt kívánok nektek itt a Sláger Plusz első órájában. Hát akkor hirány a közösségi média, ami úgy tűnik, hogy eléggé megváltozhat a jövőben. Az Európai Unió új javaslata alapjaiban alakíthatja át ugyanis a közösségi médiát Európában. Az egyik magazin beszámolója szerint az EU olyan szabályozási csomagot készít elő, amely korlátozná vagy akár tiltaná azokat a tartalomtípusokat, amelyek bizonyítottan károsak a társadalomra, különösen a fiatalokra. A cél az, hogy a platformok ne csak moderáljanak, hanem felelősséget vállaljanak a terjedő tartalmakért. A tervezet több ponton szigorítana. Kötelező lenne a veszélyes kihívások, az erőszakos videók és a félrevezető egészségügyi tartalmak azonnali eltávolítása. Emellett az EU azt is vizsgálja, hogy a közösségi média algoritmusai milyen módon terelik a felhasználókat a szélsőséges vagy függőséget okozó tartalmak felé. A javaslat szerint a platformoknak átláthatóbbá kell tenniük, hogyan működik a tartalomajánló rendszerük. A szabályozás támogatói szerint ez egy szükséges lépés a digitális tér megtisztításához. A kritikusok viszont attól tartanak, hogy a túlzott korlátozás a szólásszabadságot is érintheti. A vita tehát már elindult, és a következő hónapokban dől el, hogy milyen formában lép életbe az új uniós szabályozás. Mert hogy szükség van rá, ez egészen biztos, hiszen életveszélyes kihívások is terjednek a TikTokon például. Nem vagyok benne biztos, hogy itt szó szerinti betiltásról lesz szó, viszont ezeknek a platformoknak nagyon keményen át kell nézni a szabályrendszerüket, és alkalmazni kell ezeket ugye az EU előírásainak megfelelően, és akkor mehetnek tovább a dolgok, és nyilvánvalóan, hogyha ezek a tartalmak normalizálódnak, akkor talán nem lesz probléma, de azért van mit sepregetni a TikTok, vagy éppen az Instagram házatáján, ez egészen biztos. Na meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, hozzánk természetesen slágereket és magyar kedvenceket.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: kérem szépen, ez volt az elmúlt 60 perc, és ez volt a Sláger Plusz első órája csütörtökön, kispénteken. Ezek meg itt a friss hírek, a ropogós információk a folytatásban. Fogadjátok nagyon sok szeretettel Petru Anita kolléganőmet, ha mai napon tőle kapjátok az infókat. Tőlem pedig a következő órában is a jó zenéket, én már elkezdtem válogatni nektek a legnagyobb kedvenceket, már is mutatom, hogy a hírek után mivel startol a Sláger Plusz második órája.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Továbbra is aggasztóan magas a vegetáció tüzek száma Romániában. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár jelentősen csökkent a vegetáció tüzek száma Romániában az elmúlt évhez képest, az esetek száma továbbra is aggasztóan magas, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főfelügyelőség. Az intézmény adatai szerint 2026. január 1-e és augusztus 31-e között a tűzoltók 10.653 vegetáció tűzhöz vonultak ki országszerte. Ez 4.066-tal kevesebb beavatkozást jelent, mint 2025 azonos időszakában. A katasztrófa védelem ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kedvező tendencia ellenére a több mint 10.000 vegetáció tűz továbbra is komoly figyelmeztetőjel. Különösen a magas hőmérséklet, a szárazság és az erős szél idején jelent nagy kockázatot a száraz növényzet felgyújtása. A száraz növényzet égetésére gyújtott tűz ugyanis rövid idő alatt átterjedhet erdőkre, mezőgazdasági területekre, gazdaságokra vagy akár lakott övezetekre is. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak, míg a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás, ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos érzi úgy, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakos hatalmas teher hárul. Az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon számíthatunk csapadékra is. A hőmérséklet egyébként napközben 23, éjjel pedig 14 fok körül alakul. A szél is megélénkülhet, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
3: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
0: Folytatódik a Sláger Plusz, már a második órába kezdtünk bele, szeptember 17-én. A jó hír, hogy csütörtök, azaz kispéntek van, meló sok kitartást nektek. Közben együtt húzzuk az igát itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál késsérű Tomi. Ebben az órában majd Amerikába, Kaliforniába fogunk ellátogatni, ahol trükkös rendszámkerettel csalta el az útdíj fizetést egy pasi. A végén aztán természetesen lebukott, úgyhogy nem érdemes kísérletezni. Jönnek a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei is, úgyhogy lesz mit hallgatni, csak úgy, mint a jó zenék, úgyhogy 3-2-1, startolunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek Margittán!

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

csütörtökön ez már a Sláger plusz második órája, és akkor közlekedők figyelem. Forgalomkorlátozást vezettek be mától az Észak-Erdélyi autópálya Szilágynagyfalu és a megye határ közötti szakaszán. A mintegy 13 km hosszú szakaszt mindkét menetirányban lezárják a forgalom előtt. Az autós forgalmat a 19B országútra terelik. Az intézkedésre egyébként azért van szükség, mivel a Szilágy megyei autópálya szakaszt összekötik a Berettyó-Széplak-Bisztra-Terebes közötti szelvénnyel, illetve kialakítják a 19B jelzésű országúttal kapcsolatot biztosító felhajtóágat az A3-as autópálya felett. A Szilágy megyei autópálya szakaszt még 2023. szeptemberében nyitották meg a forgalom előtt, a szelvény azonban még a megye határ előtt véget ér. A jelenlegi munkálatok ideje alatt a Nagyfalu irányából és odatartó forgalom az országútra korlátozódik a Margita, Újbártfalva, Berettyó-Széplak, Ip, Szilágynagyfalu útvonalon. A 19B jelzésű országúton is forgalomkorlátozásra kell számítani a 42 plusz 550-es kilométer szelvény, azaz Sports térségében, ahol az egyik csatlakozást alakítják ki. A 42 plusz 250-es és a 42 plusz 750-es kilométer szelvény között azonban továbbra is mindkét irányban lehet majd közlekedni, irányonként egy-egy 3 méter széles sávban. A 93-as jelzésű községi útra, illetve az onnan Márkaszék felé és felül az újonnan kialakított felhajtóágon keresztül biztosítják a közlekedést. Arra kérlek benneteket, hogy ne megszokásból vezessetek, ez nagyon fontos, figyeljétek a jelzéseket, a táblákat, a forgalomtereléseket. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM a legjobb zenékkel.

No, még egy kicsit közlekedünk itt a Sláger Pluszban, ugyanis Bihar megyét is érinti az a nagyszabású közlekedésbiztonsági program, amelynek keretében ugye országszerte 145 sebességcsökkentő és forgalombiztonsági rendszer telepít a Román Országos Közút Kezelőtársaság. A Bihar megyei helyszín Fugyivásárhely az egyes országút mentén. A rendszer része lehet a fix sebességmérő radar is, de azt nem szabad összekeverni a rendőrség elszigú rendszerével, amely a szabálysértések rögzítésére és bírságolásra szolgál. A közútkezelő beruházásának elsődleges célja ugyanis nem a büntetés, hanem a sebesség csökkentése a települések bejáratánál. A járművezetőket sebességkorlátozó és tájékoztató táblák, elektronikus kijelzők, ledes világítás, útburkolati jelek és rezgősávok is figyelmeztetik majd a lassításra. Az elektronikus kijelzők az aktuális sebességet is mutathatják, megfelelő tempónál zöld, túl gyors haladásnál pedig piros jelzés jelenik meg. A helyszíneket a korábbi súlyos balesetek és a baleseti gócpontok alapján választották ki. A hatóság szerint a 145 rendszerből szeptember elejére 138-at már felszereltek. Köszi a figyelmet! Oh, yeah.

No, itt a Sláger Plusz második órájában akkor villámgyorsan átteleportálunk Amerikába, Kaliforniába. Az egyik magazin beszámolója szerint egy újabb autós bukott le ott a hatóságok előtt, méghozzá egy trükkös rendszámkerettel, amely gomnyomásra részben vagy teljesen eltakarja a rendszámot. A sofőr célja egyértelmű volt, így akarta elkerülni a trafipaxokat és a kamerás ellenőrzéseket. A rendőrök azonban kiszúrták a gyanús szerkezetet és a helyszínen megállították az autót. A vizsgálat során kiderült, hogy a keret távirányítással működik, és másodpercek alatt képes elrejteni a rendszámot. A hatóságok szerint ez nem egyszerű szabályszegés, hanem okirat hamisításnak minősül, mivel a rendszám hivatalos azonosító, amelyet nem lehet manipulálni. A sofőr így nem csak pénzbírságra, hanem akár büntető eljárásra is számíthat. A rendőrség pedig figyelmeztet. Az ilyen eszközök használata egyre gyakoribb, de minden esetben súlyos következményekkel jár, és ráadásul nem csak Amerikában. A kamerás ellenőrzések és a közúti felügyeleti rendszerek miatt ma már szinte lehetetlen hosszú távon elbújni. A lebukás szinte garantált, ahogyan hallhattuk ugye ebben az esetben is, úgyhogy nem éri meg ilyen eszközökkel, ilyen berendezésekkel kísérletezgetni. Én is láttam már ilyen külföldi kínai platformokon, hogy kínálgatják ezeket, de aztán ha az ember lebukik, akkor súlyos következményei lehetnek, és sokkal többet fog kifizetni, mint amennyit mondjuk megúszott volna. Szerintem egyébként, ha szabálykövetőek vagyunk, akkor az a legbiztosabb, és akkor nem érhet bennünket probléma. Ha rendőrrel találkozunk, és minden rendben van, akkor mindenkinek szuper napja lehet szerintem. Már csak azért is, mert hogy a Plusz FM-et hallgatjátok, úgyhogy vegyünk egy éles kanyart, Index ki, jönnek a jó zenék.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: No, szeptember 17-én csütörtökön zárjuk a Sláger Plusz egy újabb etapját. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek, úgyhogy készítsétek a füleiteket. Petru Anita is készül, a mai napon ő szállítja nektek a legfrissebb aktualitásokat. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Én pedig közben sem tétlenkedem, dolgozom, hozom a jó zenéket. A hírek után már is mutatom, hogy mivel indul majd a Sláger Plusz következő órája.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Továbbra is aggasztóan magas a vegetáció tüzek száma Romániában. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár jelentősen csökkent a vegetáció tüzek száma Romániában az elmúlt évhez képest, az esetek száma továbbra is aggasztóan magas, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főfelügyelőség. Az intézmény adatai szerint 2026. január 1-e és augusztus 31-e között a tűzoltók 10.653 vegetáció tűzhöz vonultak ki országszerte. Ez 4.066-tal kevesebb beavatkozást jelent, mint 2025 azonos időszakában. A katasztrófa védelem ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kedvező tendencia ellenére a több mint 10.000 vegetáció tűz továbbra is komoly figyelmeztetőjel. Különösen a magas hőmérséklet, a szárazság és az erős szél idején jelent nagy kockázatot a száraz növényzet felgyújtása. A száraz növényzet égetésére gyújtott tűz ugyanis rövid idő alatt átterjedhet erdőkre, mezőgazdasági területekre, gazdaságokra vagy akár lakott övezetekre is. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak, míg a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás, ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos érzi úgy, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserében minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakos hatalmas teher hárul. Az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon számíthatunk csapadékra is. A hőmérséklet egyébként napközben 23, éjjel pedig 14 fok körül alakul. A szél is megélénkülhet, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Nagyon kellemes, szép napot, nagyon szuper csütörtököt, kis pénteket kívánok nektek 2026. szeptember 17-én, és további nagyon jó rádiózást itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ez már a Sláger Plusz 3. felvonása, a mikrofonnál pedig továbbra is Kessérű Tomi. Ebben az órában egy nagyon érdekes hírt hozok majd nektek, amit találtam az interneten. Képzeljétek el, a jövőben a katasztrófamentésben akár csótányrobotok is segíthetnek. Ezeket már most is tesztelik jelen pillanatban, és úgy tűnik, hogyha beválik a dolog, a terv, akkor nagyon hasznos újítás jöhet, és emberéleteket lehet ezáltal megmenteni majd. Aztán természetesen folyamatosan szállítom nektek a fontos infókat is a helyben járó rovatunkban, illetve jönnek azok a dalok is, amelyeket nagyon szeretünk. Szóval, király csütörtököt kezdünk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margitta!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, itt a Sláger Plusz harmadik órájában csütörtökön a nyugdíjasoknak is hozok egy-két fontos infót. Decemberben 300-500 lei plusz pénz érkezik azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi nyugdíjjövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. Az egyszeri támogatás különösen fontos lehet számukra, hiszen a nyugdíjak általános emelése idén is elmaradt. Így immár második éve maradt változatlan a nyugdíjak kiszámításához használt 81 lejes referenciapont értéke. A decemberi részletnél nem a május kifizetéskor figyelembe vett összegből indulnak ki, hanem a novemberre járó nyugdíjjövedelem alapján ismét megállapítják, hogy az érintett melyik kategóriába tartozik. Így például 1450 lejes összesített nyugdíjjövedelem esetén 500 lej, 1800 lejnél 400 lej, 2600 lejnél pedig 300 lej jár. A pénzt a területi, illetve ágazati nyugdíjpénztárak hivatalból folyósítják, ezért az érintetteknek nem kell kérvényt benyújtaniuk, vagy külön igazolásokat beszerezniük. Köszönöm a figyelmet, maradjatok még velem, hiszen van még nálam ebben az órában egy hasonló jellegű info, és vannak nálam természetesen jó zenék is, és a jó hír, hogy hozzám sem kell kérvényt benyújtani, magamtól játszom ezeket.

No, már is itt vagyok, ahogyan ígértem, és hozom az újabb hírt ebben az órában, azzal kapcsolatban, hogy mostantól online is intézhetőek bizonyos nyugdíjpénztári ügyek. Az Országos Nyugdíjpénztár új digitális platformot indított, ahol egy helyen érhetőek el a nyugdíjakkal, társadalombiztosítással és munkahelyi balesetekkel kapcsolatos információk és szolgáltatások. A felhasználók saját fiókjukból kérelmeket nyújthatnak be, és dokumentumokat tölthetnek le, így sok esetben nincs szükség személyes ügyintézésre. A korábbi oldalon regisztrált felhasználók a megszokott belépési adataikkal használhatják az új rendszert. A regisztráció háromféleképpen történhet, ezek közül kettő teljesen online. Az egyik legfontosabb belépési lehetőség a privát virtuális tér. Használjátok ti is!

0: feeling me.
1: Hites Lágyártusz harmadik órájában egy nagyon érdekes újításról, innovációról számolok be nektek, ami a jövőben nagyon sokat segíthet az emberiségnek. Hát a csótányokat szerintem senki nem szereti, de képzeljétek el, hogy léteznek belőlük olyan példányok, amelyek akár életeket is menthetnek, legalábbis a jövőben biztosan. A katasztrófamentés egyik legújabb és legmeglepőbb fejlesztése a csótány robot, amelyet japán kutatók hoztak létre. A National Geographic beszámolója szerint a mérnökök élő csótányokra rögzítenek apró elektronikát. Miniatűr akkumulátort, kamerát és egy irányító modult. A rovar így távolról vezérelhető, és olyan helyekre is be tud jutni, ahová ember vagy mondjuk robot nem fér be. A kiborg csótányok különlegessége, hogy extrém körülmények között is életben maradnak, és a legkisebb repedéseken is átférnek. A kutatók szerint ez a technológia földrengések, omlások és ipari balesetek után lehet kulcsfontosságú, amikor ugye a romok alatt rekedt emberek felkutatása időverseny. A kiborg csótányok kamerája valós időben közvetít, a szenzorok pedig hőmérsékletet és gázkoncentrációt is mérnek. A rendszer egyébként már tesztüzemben működik, és a fejlesztők a következő lépésként hosszabb üzemidőt és pontosabb irányíthatóságot szeretnének elérni. A cél egy olyan mentőeszköz létrehozása, amely olcsó, gyorsan bevethető és a legnehezebb terepen is működik, csak aztán, ahogy valaki lecsapja őket. Egyébként számomra az a legérdekesebb az egészben, hogyha valódi csótányokkal kísérleteznek, akkor hogy érik azt el, hogy irányítottan menjenek be célzottan egy adott helyre. Ezt szerintem a jövőben csak ilyen miniaturizált robotokkal lehet majd tökéletesen megoldani, de lehet, hogy éppen ez a végső cél. Minden esetre várjuk a fejleményeket, és nagyon sok sikert kívánunk a kutatóknak természetesen. Hát le a valódi csótányokkal, és fel az életmentő robotokkal, meg persze fel a slágerekkel és a magyar kedvencekkel is nálunk itt a Plusz FM-en, ezek meg a hangulatunkat emelik a tetőfokra. Figyeljetek csak!

A harmadik órának is a végére értünk, ezt is lezárjuk itt a Sláger Pluszban, szeptember 17-én csütörtökön, kispénteken a Plusz FM-en természetesen, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, és ne feledjétek, hogy ősszel is tőlünk kapjátok a legtöbb friss hírt, és Petru Anitát is természetesen, aki a folytatásban vált engem itt a stúdióban, már is átadom neki a szót, a mikrofont, és érkeznek a hírek. Aztán jövök vissza, és indítom nektek a Sláger Plusz negyedik utolsó óráját, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Itt a kezdődal.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illye Bolozsán vezette kabinetet. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére. Az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalék alapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást az Európai Unióban, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illye Bolozsán vezette kabinetet, ám a kotrocsányi palota utolsó próbálkozása könnyen a politikai fősodor kapálózásává válhat. Miközben az elnök még mindig a beiktatáshoz szükséges 233 voksot próbálja összehozni az egymás zsaroló demokratikus pártok között, a háttérben a PSD és a 40%-on álló AUR már csendben átvette az intézmények irányítását. Nem sokára kiderül, hogy mekkora kompromisszumra hajlandók a parlamenti erők egy újabb kabinetért, és ezzel együtt az is, hogy elkerülhető-e még egyáltalán az előrehozott választás egy olyan országban, ahol az állam lassan önmagát számolja fel a szélső jobboldali közvetlen fenyegetés küszöbén. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére, az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalék alapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást, közölte György Kis, a mentőszolgálatok országos szakszervezeti szövetségének elnöke. A szakszervezet elnöke szerint elsősorban az üzemanyagellátás, a járművek karbantartása, az orvosi felszerelések és gyógyszerek beszerzése kérdéses. Az alkalmazottak bérére november végéig van fedezet, decemberre egyelőre nincs meg a szükséges összeg. György Kis szerint a szeptemberi gondokat várhatóan sikerül áthidalni. Az év utolsó negyedére azonban költségvetés kiegészítésre van szükség, ennek hiányában a mentőszolgálatok működése is veszélybe kerülhet. A szakszervezeti vezető szerint, ha pénz nélkül maradnak, a mentőszolgálatoknak elsősorban az életveszélyben lévő betegek ellátására kell majd összpontosítaniuk. Emiatt előfordulhat az is, hogy a betegek egyik kórházból a másikba való átszállítását nem tudnák vállalni. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Egyebek mellett ez szerepel az Európai Bizottság javaslat tervezetében. A Kids Act néven készülő szabályozás a közösségi média mellett a videóplatformokra, a videójátékokra és az úgynevezett AI társakra is kiterjedne. A kiszivárgott tervezet több korcsoportra bontva szabályozna a közösségi oldalak és más online platformok használatát. 3 éves korig egyáltalán nem lehetne használni ezeket a felületeket. 3 és 13 éves kor között csak szülői felügyelettel lehetne hozzáférni, a platformok pedig kizárólag gyermekbarát tartalmakat mutathatnának. A 13-15 évesek korlátozottan használhatnák a közösségi oldalakat és videó megosztókat, továbbra is szülői felügyelet mellett. A 15-18 évesek már szülői felügyelet nélkül használhatnák az alkalmazásokat, de esetükben is szigorú gyermekvédelmi előírások lennének érvényben.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon számíthatunk csapadékra is. A hőmérséklet egyébként napközben 23, éjjel pedig 14 fok körül alakul. A szél is megélénkülhet, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel.
2: A Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában csütörtökön, azaz kispénteken, szeptember 17-én a Sláger Plusz 4. órája vette kezdetét. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és hogy bennünket választottatok, hogy együtt rádiózunk. A stúdióban a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. Ebben az órában is még kifogyhatatlan vagyok, ugye a fontos információkból, kérem szépen a figyelmeteket. Aztán elindulunk majd, hogy hová? Hát azt nem tudom, mindenki tart valahová, és elképzelhető, hogy időnként hosszabb útra is elindul az ember, ugyebár. Hát kérem szépen, megnézzük majd, hogy a szakértők mit javasolnak és mit tanácsolnak, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket mindenképpen vigyünk magunkkal és ne hagyjunk otthon, ha esetleg hosszabb útra készülünk. Úgyhogy tartsatok velem mindenképpen, jó utat és jó utazást kívánok nektek, természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel, hiszen útközben benneteket a Plusz FM kísér, ez 100%.
0: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál. Ez a Plusz FM.
6: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zaja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nem mondunk csütörtököt, hanem itt vagyunk veletek a Plusz FM-en együtt, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ez már a Sláger Plusz negyedik órája egyébként szeptember 17-én. És ne felejtjétek, hogy a hónap végéig, szeptember 30-áig az időjárási viszonyoktól függően naponta 22:30 és hajnali 4:30 között rágcsálóirtási, rovarirtási, fertőtlenítési és növényvédelmi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás és érzékeny személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőség szerint tartsátok azokat zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, azaz távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről. Ha további kérdések lennének, akkor érdemes hívni a következő telefonszámot 0259 266 086, mindez tehát a hónap végéig. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket és a megértéseteket, hozom közben a slágereket és a magyar kedvenceket, oké?

0: jár.
1: No hát igaz, hogy így szeptember közepén még aránylag kellemes az idő, de azért nem árt lelkiekben rákészülni, hogy közelednek majd a hideg napok. Éppen ebből az apropóból megkezdi a 2026-2027-es fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzétek be az ingatlanokon belüli fűtésrendszereken végzett munkálatokat. A szolgáltató közleménye szerint a hálózat feltöltése és nyomás alá helyezése miatt különösen fontos, hogy a lakásokban, illetve a tömbházak közös rendszerein végzett javítások időben befejeződjenek. Ellenkező esetben meghibásodások, akár a lakások vagy a tömbházak pincéinek elárasztása is előfordulhat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett munkálatokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljesen befejezzenek, és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. A hálózat feltöltésének aktuális állapotáról a fogyasztók a hőszolgáltató 0800-078-100-as valamennyi vezetékes és mobil hálózatból ingyenesen hívható zöld számán, illetve a 0259-467-577-es diszpécser számon kérhetnek tájékoztatást. Köszönöm ebben az esetben is az együttműködéseteket.

A Schlager Plusz negyedik órájában utazunk, méghozzá hosszabb távon valahová. Hát szerintem mindenkivel elő szokott fordulni, hogy valahová el kell menni. Hosszabb az út, és hát ilyenkor ugye mindenféle fajta dolgok bekerülnek az autóba, vagy éppen nem. Vannak olyan dolgok is, amelyeket otthon felejtünk, aztán meg hát szükség lenne rájuk. Az egyik magazin friss összeállítása szerint egy hosszabb utazás sikerét sokszor nem maga az úti cél, hanem az előkészületek határozzák meg. A szakértők kiemelik, vannak olyan alapvető tárgyak, amelyeket soha nem szabad otthon hagyni, mert váratlan helyzetekben ezek akár életmentők is lehetnek. Az első a kompakt egészségügyi csomag, benne fájdalomcsillapítóval, fertőtlenítővel, sebtapasszal és egy alapvető allergiagyógyszerrel. A cikk szerint ez a készlet, amelyet a legtöbben elfelejtenek, pedig egy kisebb sérülés vagy rosszulét esetén azonnal segít. Ugyanilyen fontos lehet a powerbank, mert a telefon ma már nem csak kommunikációs eszköz, navigáció, jegyek, foglalások, vészhelyzeti hívások, minden rajta múlik, úgyhogy ha lemerül, akkor aztán bajban vagyunk. A szakértők javasolják egy univerzális töltőfej és egy kisméretű vízálló tasak bepakolását is. Utóbbi például megvédi az iratokat és az elektronikát esőben vagy mondjuk strandolásnál. A hosszabb utakra érdemes egy könnyű, összecsukható esőkabátot is vinni, mert a hirtelen időjárás változás Európában egyre gyakoribb, mint ahogyan tapasztalhattuk ezt az elmúlt hónapokban. És én még egy dolgot azért megemlítenék, a Plusz FM-et is vigyétek magatokkal, a kis mobil applikációnk legyen ott a telótokon, és akkor útközben is tudtok bennünket hallgatni. Hát mindenkinek balesetmentesett természetesen, jó zenékkel itt a Schlager Pluszban, bármerre is járjatok.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ambefendus, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

ebben a pillanatban ért véget a mai műszak. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy együtt rádióztunk, a kitartó és kitüntető figyelmeteket. Kessérű Tomi voltam, vagyok és leszek. Lezárom a kis pénteket. A jó hír viszont, hogy találkozunk a szokott időben és helyen itt a Pluszon, a Sláger Pluszban, a valódi pénteken is a holnapi napon. További jó rádiózást kívánok nektek, nem sokára startol egy újabb zenei óra. Előtte jönnek a hírek természetesen a mai napon Petru Anitától, én pedig búcsúzom még hozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek! Néha.

0: A Plusz FM-et hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. 3 óra van, hamarosan Keserű Tomi veszi át a mikrofont, és mivel gondolom nem akar az ölembe ülni, ezért én most angolosan távozom a stúdióba. Köszi szépen az elmúlt 3 órát, holnap újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra. Tomi pedig a hírek után Szomber dalával kezd, jön mindjárt a Homewrecker.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. Leállhatnak a vonatok, mert a Csöpörökölator idei költségvetését még mindig nem hagyta jóvá a pénzügyminisztérium. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Egyesek a nekik járónál kevesebb, mások több pénzt kaphatnak, derül ki a román számvevőszék friss jelentéséből. A számok ugyanakkor becslések. Az ellenőrök számítási hibatípusonként csupán néhány tucat esetet vizsgáltak, majd a megállapításaikat az összes folyósított nyugdíjra kivetítették. A számvevőszék az országos nyugdíjpénztár számításait vizsgálva többféle hibát azonosított. Egyes esetekben nem vettek figyelembe bizonyos járulékfizetési időszakokat, máskor az informatikai rendszer hibája vagy a jogszabály helytelen alkalmazása vezetett téves eredményhez. Ezzel párhuzamosan 570 ezer nyugdíjasnak fizethettek a jogosultságnál nagyobb összeget, ami a számvevőszék szerint 71 millió lejes többletkiadást jelentett az államnak. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. A városban összesen 367 ilyen hulladékgyűjtő szigetet szereltek fel, ezek fokozatosan állnak működésbe. A tájékoztató kampány október végéig folytatódik, hetente 2 találkozót szerveznek a város különböző részein. Az önkormányzat azért döntött a fokozatos üzembehelyezés mellett, hogy a lakók előzetesen megismerhessék a berendezések használatát. A városban összesen 367 ökoszigetet szereltek fel Európai Uniós, az országos helyreállítási tervből származó támogatásból. Ezek közül 100 már 2024-ben elkészült, a fennmaradó 267-et pedig az idén helyezték el. Leállhatnak a vonatok, mert a Csöpörökölatornak az évkezdete óta eltelt 260 nap után sincs jóváhagyott költségvetése. Az Országos Vasúti Szakszervezet szerint a költségvetés jóváhagyásához szükséges eljárásokat a Közlekedési Minisztérium már lezárta, a dokumentum azonban a Pénzügyminisztériumban akadt el. A szakszervezet arra figyelmeztet, hogy a finanszírozás hiánya veszélyeztetheti a vállalat működését és a közlekedést. A Vasúti Szakszervezet azzal vádolja a Pénzügyminisztériumot, hogy késlelteti a naponta több tízezer utas szállító állami vállalat költségvetésének jóváhagyását. A jelenlegi a vasúti rendszer hosszabb ideje fennálló problémáinak sorába illeszkedik, amelyeket az alulfinanszírozottság, az elégtelen beruházások és a késedelmes döntések jellemeznek.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Hát szevasz kispéntek, hello csütörtök, 2026. szeptember 17-e a dátum, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, ismét együtt a nagy csapat, hiszen 3-2-1 indul a Sláger Plusz menetrend szerinti járata. A kapitány a mai napon is a következő 4 órában Keserű Tomi. Tartsatok velem, hozom nektek a fontos infókat, a helyi aktualitásokat, ezek ugye elmaradhatatlanok, ezen kívül jönnek a jó zenék, és jönnek a témák, az érdekességek, a színes hírek is minden órában. Nem sokára majd arról fogok beszámolni, hogy betilthatja a TikTokot és az Instagramot az Európai Unió. Jönnek a részletek hamarosan, és jönnek a slágerek és a magyar kedvencek is természetesen. Ezekre semmiféle fajta tiltás nem vonatkozik.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyon kellemes csütörtököt és jó rádiózást kívánok nektek itt a Sláger Plusz első órájában. Ünnepélyesen megnyitották a 2026-2027-es tanévet a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen. Az intézmény immár a 36. tanévét kezdte meg, jelenleg mintegy 880 hallgatóval, akik közül 673-an alapképzésen, 207-en pedig mesterképzésben tanulnak. A tanévnyitón Pálffy József rektor többek között a mesterséges intelligencia térnyeréséről beszélt, és arra figyelmeztette az első éveseket, hogy a mesterséges intelligenciát tudatosan és felelősen használják, hiszen az nem helyettesítheti az emberi gondolkodást. A rendezvényen az is elhangzott, hogy a hallgatói létszám az elmúlt években stabilizálódott, sőt évente mintegy 20-25 fővel növekszik. Az ünnepségen az első évesek fogadalmat tettek, a Párciumi Keresztény Egyetem magánének szakos hallgatói pedig rendhagyó műsorral készültek. Hát minden hallgatónak, oktatónak és az egyetem teljes közösségének eredményes, élményekben gazdag új tanévet kívánunk, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: Slágerek és magyar kedvencek és fontos helyi aktualitások itt a Pluszon. Hát kérem szépen, a közműszolgáltatók és a szolgáltatók 7 hónapos szünet után elkezdték visszafoglalni a helyüket a Nagyváradi Városháza földszintjén, miután ugyebár véget értek a felújítási munkálatok. A Termofikára már megnyitotta ügyfélszolgálati irodáját és pénztárát a lakosság előtt a megszokott nyitvatartási program szerint. A cég a honlapján közölte, a pénztár hétfőtől péntekig 7:30 és 15 óra között lesz nyitva. Az ügyfélszolgálati iroda pedig fél órával tovább 15:30-ig fogadja az ügyfeleket a 9-es szobában. A többi szolgáltató fokozatosan költözik vissza, miután visszaszállítják a bútoraikat, illetve helyreállítják a hálózati csatlakozásokat és a működéshez szükséges infrastruktúrát. Úgy néz ki, legkésőbb október 1-jéig valamennyi közműszolgáltató újra megkezdi a működését a felújított irodákban. A Disztrigáz az 5-ös, a RERA 6-os, a Digi a 7-es, a Posta a 8-as, a Termofikára, ahogyan mondtam, a 9-es, az Elektriká a 10-es, a Csek pedig a 11-es szobában működik majd. A szolgáltatók visszatérésével újra megnyitják a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal villamos vonal felüli bejáratát is, hogy a lakosság könnyebben megközelíthesse az épületet.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerhet egy nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: 11. régiség és kézműves vására Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila, Viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Sláger Plusz első órájában nem sokára érkezik majd az óra témája, azzal kapcsolatban, hogy komoly szigorítások jöhetnek, akár be is tilthatja a TikTokot, vagy éppen az Instagramot az Európai Unió. Hogy a platformoknak milyen feltételeknek kell megfelelniük, azzal kapcsolatban is foglalkozunk majd nem is olyan sokára, várlak benneteket. Most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyon kellemes csütörtököt kívánok nektek itt a Sláger Plusz első órájában. Hát akkor hirány a közösségi média, ami úgy tűnik, hogy eléggé megváltozhat a jövőben. Az Európai Unió új javaslata alapjaiban alakíthatja át ugyanis a közösségi médiát Európában. Az egyik magazin beszámolója szerint az EU olyan szabályozási csomagot készít elő, amely korlátozná vagy akár tiltaná azokat a tartalomtípusokat, amelyek bizonyítottan károsak a társadalomra, különösen a fiatalokra. A cél az, hogy a platformok ne csak moderáljanak, hanem felelősséget vállaljanak a terjedő tartalmakért. A tervezet több ponton szigorítana. Kötelező lenne a veszélyes kihívások, az erőszakos videók és a félrevezető egészségügyi tartalmak azonnali eltávolítása. Emellett az EU azt is vizsgálja, hogy a közösségi média algoritmusai milyen módon terelik a felhasználókat a szélsőséges vagy függőséget okozó tartalmak felé. A javaslat szerint a platformoknak átláthatóbbá kell tenniük, hogyan működik a tartalomajánló rendszerük. A szabályozás támogatói szerint ez egy szükséges lépés a digitális tér megtisztításához. A kritikusok viszont attól tartanak, hogy a túlzott korlátozás a szólásszabadságot is érintheti. A vita tehát már elindult, és a következő hónapokban dől el, hogy milyen formában lép életbe az új uniós szabályozás. Mert hogy szükség van rá, ez egészen biztos, hiszen életveszélyes kihívások is terjednek a TikTokon például. Nem vagyok benne biztos, hogy itt szó szerinti betiltásról lesz szó, viszont ezeknek a platformoknak nagyon keményen át kell nézni a szabályrendszerüket, és alkalmazni kell ezeket ugye az EU előírásainak megfelelően, és akkor mehetnek tovább a dolgok, és nyilvánvalóan, hogyha ezek a tartalmak normalizálódnak, akkor talán nem lesz probléma, de azért van mit sepregetni a TikTok, vagy éppen az Instagram házatáján, ez egészen biztos. Na meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, hozzánk természetesen slágereket és magyar kedvenceket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Kérem szépen, ez volt az elmúlt 60 perc, és ez volt a Sláger Plusz első órája csütörtökön, kispénteken. Ezek meg itt a friss hírek, a ropogós információk a folytatásban. Fogadjátok nagyon sok szeretettel Petru Anita kolléganőmet, ha mai napon tőle kapjátok az infókat. Tőlem pedig a következő órában is a jó zenéket, én már elkezdtem válogatni nektek a legnagyobb kedvenceket, már is mutatom, hogy a hírek után mivel startol a Sláger Plusz második órája. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Továbbra is aggasztóan magas a vegetáció tüzek száma Romániában. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár jelentősen csökkent a vegetáció tüzek száma Romániában az elmúlt évhez képest, az esetek száma továbbra is aggasztóan magas, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főfelügyelőség. Az intézmény adatai szerint 2026. január 1-e és augusztus 31-e között a tűzoltók 10.653 vegetáció tűzhöz vonultak ki országszerte. Ez 4.066-tal kevesebb beavatkozást jelent, mint 2025 azonos időszakában. A katasztrófa védelem ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kedvező tendencia ellenére a több mint 10.000 vegetáció tűz továbbra is komoly figyelmeztetőjel. Különösen a magas hőmérséklet, a szárazság és az erős szél idején jelent nagy kockázatot a száraz növényzet felgyújtása. A száraz növényzet égetésére gyújtott tűz ugyanis rövid idő alatt átterjedhet erdőkre, mezőgazdasági területekre, gazdaságokra vagy akár lakott övezetekre is. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak, míg a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mérepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás, ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos érzi úgy, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakos hatalmas teher hárul. Az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon számíthatunk csapadékra is. A hőmérséklet egyébként napközben 23, éjjel pedig 14 fok körül alakul. A szél is megélénkülhet, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz közlekedési információk.
0: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefán Cselmáré úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskolakezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környék. Illetve szeptember 20-áig forgalomkorlátozás van érvényben Nagyváradon a Drágosfodé utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan és tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő szakszemélyzet utasításait. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
2: És És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Folytatódik a Sláger Plusz, már a második órába kezdtünk bele, szeptember 17-én. A jó hír, hogy csütörtök, azaz kispéntek van, melósok kitartást nektek. Közben együtt húzzuk az igát itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál késsérű Tomi. Ebben az órában majd Amerikába, Kaliforniába fogunk ellátogatni, ahol trükkös rendszámkerettel csalta el az útdíj fizetést egy pasi. A végén aztán természetesen lebukott, úgyhogy nem érdemes kísérletezni. Jönnek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei is, úgyhogy lesz mit hallgatni, csak úgy, mint a jó zenék, úgyhogy 3-2-1, startolunk!
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a

0: Slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Csütörtökön ez már a Sláger Plusz második órája, és akkor közlekedők figyelem. Forgalomkorlátozást vezettek be mától az Észak-Erdélyi autópálya, Szilágy Nagyfalu és a megye

0: közötti szakaszán. A mintegy 13 km hosszú szakaszt mindkét menetirányban lezárják a forgalom előtt. Az autós forgalmat a 19B országútra terelik. Az intézkedésre egyébként azért van szükség, mivel a Szilágy megyei autópálya szakaszt összekötik a Berettyó-Széplak Bisztra-Terebes közötti szelvénnyel, illetve kialakítják a 19B jelzésű országúttal kapcsolatot biztosító felhajtóágat az A3-as autópálya felett. A Szilágy megyei autópálya szakaszt még 2023. szeptemberében nyitották meg a forgalom előtt, a szelvény azonban még a megye határ előtt véget ér. A jelenlegi munkálatok ideje alatt a Nagyfalu irányából és odatartó forgalom az országútra korlátozódik a Margita, Újbártfalva, Berettyó-Széplak, Ip, Szilágy-Nagyfalu útvonalon. A 19B jelzésű országúton is forgalomkorlátozásra kell számítani a 42+550-es kilométer szelvény, azaz Sports térségében, ahol az egyik csatlakozást alakítják ki. A 42+250-es és a 42+750-es kilométer szelvény között azonban továbbra is mindkét irányban lehet majd közlekedni, irányonként egy-egy 3 méter széles sávban. A 93-as jelzésű községi útra, illetve az onnan Márkaszék felé és felől az újonnan kialakított felhajtóágon keresztül biztosítják a közlekedést. Arra kérlek benneteket, hogy ne megszokásból vezessetek, ez nagyon fontos, figyeljétek a jelzéseket, a táblákat, a forgalomtereléseket. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM, a legjobb zenékkel.
1: Olyan ő, hogy megáll

0: No, még egy kicsit közlekedünk itt a Sláger Pluszban, ugyanis Bihar megyét is érinti az a nagyszabású közlekedésbiztonsági program, amelynek keretében ugye országszerte 145 sebességcsökkentő és forgalombiztonsági rendszer telepít a Román Országos Közút Kezelő Társaság. A Bihar megyei helyszín Fugyivásárhely az egyes országút mentén. A rendszer része lehet a fix sebességmérő radar is, de azt nem szabad összekeverni a rendőrség elszigú rendszerével, amely a szabálysértések rögzítésére és bírságolásra szolgál. A közútkezelő beruházásának elsődleges célja ugyanis nem a büntetés, hanem a sebesség csökkentése a települések bejáratánál. A járművezetőket sebességkorlátozó és tájékoztató táblák, elektronikus kijelzők, ledes világítás, útburkolati jelek és rezgősávok is figyelmeztetik majd a lassításra. Az elektronikus kijelzők az aktuális sebességet is mutathatják, megfelelő tempónál zöld, túl gyors haladásnál pedig piros jelzés jelenik meg. A helyszíneket a korábbi súlyos balesetek és a baleseti gócpontok alapján választották ki. A hatóság szerint a 145 rendszerből szeptember elejére 138-at már felszereltek. Köszi a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringsil HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: 11. régiség és kézműves vásár a Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila, a Viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
5: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Sláger Plusz második órájában is lesz témánk természetesen. Amerikába ugrunk át, hát nem éri meg kísérletezni és csalni útközben sem, ez egészen biztos. Egy pasi, képzeljétek el, egy ilyen trükkös rendszámkerettel akarta elkerülni az útdíjfizetést és a trafipaxokat. Mondanom sem kell, hogy lebukott. Tartsatok velem, most pedig zene!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a...

No, itt a Sláger Plusz második órájában akkor villámgyorsan átteleportálunk Amerikába, Kaliforniába. Az egyik magazin beszámolója szerint egy újabb autós bukott le ott a hatóságok előtt, méghozzá egy trükkös rendszámkerettel, amely gomnyomásra részben vagy teljesen eltakarja a rendszámot. A sofőr célja egyértelmű volt, így akarta elkerülni a trafipaxokat és a kamerás ellenőrzéseket. A rendőrök azonban kiszúrták a gyanús szerkezetet és a helyszínen megállították az autót. A vizsgálat során kiderült, hogy a keret távirányítással működik, és másodpercek alatt képes elrejteni a rendszámot. A hatóságok szerint ez nem egyszerű szabályszegés, hanem okirat hamisításnak minősül, mivel a rendszám hivatalos azonosító, amelyet nem lehet manipulálni. A sofőr így nem csak pénzbírságra, hanem akár büntetőeljárásra is számíthat. A rendőrség pedig figyelmeztet. Az ilyen eszközök használata egyre gyakoribb, de minden esetben súlyos következményekkel jár, és ráadásul nem csak Amerikában. A kamerás ellenőrzések és a közúti felügyeleti rendszerek miatt ma már szinte lehetetlen hosszú távon elbújni. A lebukás szinte garantált, ahogyan hallhattuk ugye ebben az esetben is. Úgyhogy nem éri meg ilyen eszközökkel, ilyen berendezésekkel kísérletezgetni. Én is láttam már ilyen külföldi kínai platformokon, hogy kínálgatják ezeket, de aztán ha az ember lebukik, akkor súlyos következményei lehetnek, és sokkal többet fog kifizetni, mint amennyit mondjuk megúszott volna. Szerintem egyébként, ha szabálykövetőek vagyunk, akkor az a legbiztosabb, és akkor nem érhet bennünket probléma. Ha rendőrrel találkozunk, és minden rendben van, akkor mindenkinek szuper napja lehet szerintem. Már csak azért is, mert hogy a Plusz FM-et hallgatjátok, úgyhogy vegyünk egy éles kanyart, Index ki, jönnek a jó zenék.

No, szeptember 17-én csütörtökön zárjuk a Sláger Plusz egy újabb etapját. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek, úgyhogy készítsétek a füleiteket. Petru Anita is készül, a mai napon ő szállítja nektek a legfrissebb aktualitásokat. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Én pedig közben sem tétlenkedem, dolgozom, hozom a jó zenéket. A hírek után már is mutatom, hogy mivel indul majd a Sláger Plusz következő órája.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése. Törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalon. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana Pentru Grija programjára a Kaufland Velenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot, és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja-e az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illia Bolozsán vezette kabinetet. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére. Az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalék alapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást az Európai Unióban, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illia Bolozsán vezette kabinetet, ám a Kotrocsányi Palota utolsó próbálkozása könnyen a politikai fősodor kapálózásává válhat. Miközben az elnök még mindig a beiktatáshoz szükséges 233 voksot próbálja összehozni az egymás zsaroló demokratikus pártok között, a háttérben a PSD és a 40%-on álló AUR már csendben átvette az intézmények irányítását. Nem sokára kiderül, hogy mekkora kompromisszumra hajlandók a parlamenti erők egy újabb kabinetért, és ezzel együtt az is, hogy elkerülhető-e még egyáltalán az előrehozott választás egy olyan országban, ahol az állam lassan önmagát számolja fel a szélső jobboldali közvetlen fenyegetés küszöbén. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére, az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalék alapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást, közölte György Kis, a mentőszolgálatok országos szakszervezeti szövetségének elnöke. A szakszervezet elnöke szerint elsősorban az üzemanyagellátás, a járművek karbantartása, az orvosi felszerelések és gyógyszerek beszerzése kérdéses. Az alkalmazottak bérére november végéig van fedezet, decemberre egyelőre nincs meg a szükséges összeg. György Kis szerint a szeptemberi gondokat várhatóan sikerül áthidalni. Az év utolsó negyedére azonban költségvetés kiegészítésre van szükség, ennek hiányában a mentőszolgálatok működése is veszélybe kerülhet. A szakszervezeti vezető szerint, ha pénz nélkül maradnak, a mentőszolgálatoknak elsősorban az életveszélyben lévő betegek ellátására kell majd összpontosítaniuk. Emiatt előfordulhat az is, hogy a betegek egyik kórházból a másikba való átszállítását nem tudnák vállalni. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Egyebek mellett ez szerepel az Európai Bizottság javaslat tervezetében. A Kids Act néven készülő szabályozás a közösségi média mellett a videóplatformokra, a videójátékokra és az úgynevezett AI társakra is kiterjedne. A kiszivárgott tervezet több korcsoportra bontva szabályozna a közösségi oldalak és más online platformok használatát. 3 éves korig egyáltalán nem lehetne használni ezeket a felületeket. 3 és 13 éves kor között csak szülői felügyelettel lehetne hozzáférni, a platformok pedig kizárólag gyermekbarát tartalmakat mutathatnának. A 13-15 évesek korlátozottan használhatnák a közösségi oldalakat és videó megosztókat, továbbra is szülői felügyelet mellett. A 15-18 évesek már szülői felügyelet nélkül használhatnák az alkalmazásokat, de esetükben is szigorú gyermekvédelmi előírások lennének érvényben.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai napon számíthatunk csapadékra is. A hőmérséklet egyébként napközben 23, éjjel pedig 14 fok körül alakul. A szél is megélénkülhet, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
6: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzin-Ellor út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet. Így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Illetve lezárták a Stefán Csemáres sugárút Berzén és Szentul Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csemáres sugárút és a Szentul Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lakóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csemáres sugárútra. Ne megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Nagyon kellemes, szép napod, nagyon szuper csütörtököt, kis pénteket kívánok nektek 2026. szeptember 17-én, és további nagyon jó rádiózást itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ez már a Sláger Plusz harmadik felvonása, a mikrofonnál pedig továbbra is Kessérű Tomi. Ebben az órában egy nagyon érdekes hírt hozok majd nektek, amit találtam az interneten. Képzeljétek el, a jövőben a katasztrófamentésben akár csótány robotok is segíthetnek. Ezeket már most is tesztelik jelen pillanatban, és úgy tűnik, hogyha beválik a dolog, a terv, akkor nagyon hasznos újítás jöhet, és emberéleteket lehet ezáltal megmenteni majd. Aztán természetesen folyamatosan szállítom nektek a fontos infókat is a helyben járó robotunkban, illetve jönnek azok a dalok is, amelyeket nagyon szeretünk. Szóval király csütörtököt kezdünk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz

No, itt a Sláger Plusz harmadik órájában csütörtökön a nyugdíjasoknak is hozok egy-két fontos infót. Decemberben 300-500 lei plusz pénz érkezik azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi nyugdíjjövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. Az egyszeri támogatás különösen fontos tehet számukra, hiszen a nyugdíjak általános emelése idén is elmaradt. Így immár második éve maradt változatlan a nyugdíjak kiszámításához használt 81 lejes referenciapont értéke. A decemberi részletnél nem a májusi kifizetéskor figyelembe vett összegből indulnak ki, hanem a novemberre járó nyugdíjjövedelem alapján ismét megállapítják, hogy az érintett melyik kategóriába tartozik. Így például 1450 lejes összesített nyugdíjjövedelem esetén 500 lej, 1800 lejnél 400 lej, 2600 lejnél pedig 300 lej jár. A pénzt a területi, illetve ágazati nyugdíjpénztárak hivatalból folyósítják, ezért az érintetteknek nem kell kérvényt benyújtaniuk,

vagy külön igazolásokat beszerezniük. Köszönöm a figyelmet, maradjatok még velem, hiszen van még nálam ebben az órában egy hasonló jellegű info, és vannak nálam természetesen jó zenék is, és a jó hír, hogy hozzám sem kell kérvényt benyújtani, magamtól játszom ezeket. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: No, már is itt vagyok, ahogyan ígértem, és hozom az újabb hírt ebben az órában, azzal kapcsolatban, hogy mostantól online is intézhetőek bizonyos nyugdíjpénztári ügyek. Az Országos Nyugdíjpénztár új digitális platformot indított, ahol egy helyen érhetőek el a nyugdíjakkal, társadalombiztosítással és munkahelyi balesetekkel kapcsolatos információk és szolgáltatások. A felhasználók saját fiókjukból kérelmeket nyújthatnak be, és dokumentumokat tölthetnek le, így sok esetben nincs szükség személyes ügyintézésre. A korábbi oldalon regisztrált felhasználók a megszokott belépési adataikkal használhatják az új rendszert. A regisztráció háromféleképpen történhet, ezek közül kettő teljesen online. Az egyik legfontosabb belépési lehetőség a privát virtuális tér. Használjátok ti is!
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. 11. régiség és kézműves vására Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiségvásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila, Viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
4: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Csütörtökön, azaz kispénteken már a Sláger Plusz harmadik órájában járunk. Jönnek a robot csótányok, kérem szépen, de nem kell megijedni, nem ilyen kis miniatűr terminátorokról van szó, hanem ezek a kis apróságok majd segíthetnek különböző mentési akciókban. Japán kutatók dolgoznak most ilyen csótány kiborgokon, hogy pontosan mit kell tudni a jövő egységeiről, az is kiderül hamarosan, és hogy én mit tudok? Hát jó zenéket hozok nektek, figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.
5: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Itt a Plusz FM.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono

Hittes Lager Plus harmadik órájában egy nagyon érdekes újításról, innovációról számolok be nektek, ami a jövőben nagyon sokat segíthet az emberiségnek. Hát a csótányokat szerintem senki nem szereti, de képzeljétek el, hogy léteznek belőlük olyan példányok, amelyek akár életeket is menthetnek, legalábbis a jövőben biztosan. A katasztrófamentés egyik legújabb és legmeglepőbb fejlesztése a csótány robot, amelyet japán kutatók hoztak létre. A National Geographic beszámolója szerint a mérnökök élő csótányokra rögzítenek apró elektronikát. Miniatűr akkumulátort, kamerát és egy irányító modult. A rovar így távolról vezérelhető, és olyan helyekre is be tud jutni, ahová ember vagy mondjuk robot nem fér be. A kiborg csótányok különlegessége, hogy extrém körülmények között is életben maradnak, és a legkisebb repedéseken is átférnek. A kutatók szerint ez a technológia földrengések, omlások és ipari balesetek után lehet kulcsfontosságú, amikor ugye a romok alatt rekedt emberek felkutatása időverseny. A kiborg csótányok kamerája valós időben közvetít, a szenzorok pedig hőmérsékletet és gázkoncentrációt is mérnek. A rendszer egyébként már tesztüzemben működik, és a fejlesztők a következő lépésként hosszabb üzemidőt és pontosabb irányíthatóságot szeretnének elérni. A cél egy olyan mentőeszköz létrehozása, amely olcsó, gyorsan bevethető és a legnehezebb terepen is működik, csak aztán, ahogy valaki lecsapja őket. Egyébként számomra az a legérdekesebb az egészben, hogyha valódi csótányokkal kísérleteznek, akkor hogy érik azt el, hogy irányítottan menjenek be célzottan egy adott helyre. Ezt szerintem a jövőben csak ilyen miniaturizált robotokkal lehet majd tökéletesen megoldani, de lehet, hogy éppen ez a végső cél. Minden esetre várjuk a fejleményeket, és nagyon sok sikert kívánunk a kutatóknak természetesen. Hát le a valódi csótányokkal, és fel az életmentő robotokkal, meg persze fel a slágerekkel és a magyar kedvencekkel is náluk itt a Plus FM-en. Ezek meg a hangulatunkat emelik a tetőfokra. Figyeljetek csak!

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A harmadik órának is a végére értünk, ezt is lezárjuk itt a Sláger Pluszban, szeptember 17-én csütörtökön, kispénteken a Plusz FM-en természetesen, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, és ne feledjétek, hogy ősszel is tőlünk kapjátok a legtöbb friss hírt, és Petru Anitát is természetesen, aki a folytatásban vált engem itt a stúdióban, már is átadom neki a szót, a mikrofont, és érkeznek a hírek. Aztán jövök vissza, és indítom nektek a Sláger Plusz negyedik utolsó óráját, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Itt a kezdődal.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. Leállhatnak a vonatok, mert a Csöpörökölator idei költségvetését még mindig nem hagyta jóvá a pénzügyminisztérium. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Egyesek a nekik járónál kevesebb, mások több pénzt kaphatnak, derül ki a román számvevőszék friss jelentéséből. A számok ugyanakkor becslések. Az ellenőrök számítási hibatípusonként csupán néhány tucat esetet vizsgáltak, majd a megállapításaikat az összes folyósított nyugdíjra kivetítették. A számvevőszék az országos nyugdíjpénztár számításait vizsgálva többféle hibát azonosított. Egyes esetekben nem vettek figyelembe bizonyos járulékfizetési időszakokat, máskor az informatikai rendszer hibája vagy a jogszabály helytelen alkalmazása vezetett téves eredményhez. Ezzel párhuzamosan 570 ezer nyugdíjasnak fizethettek a jogosultságnál nagyobb összeget, ami a számvevőszék szerint 71 millió lejes többletkiadást jelentett az államnak. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. A városban összesen 367 ilyen hulladékgyűjtő szigetet szereltek fel, ezek fokozatosan állnak működésbe. A tájékoztató kampány október végéig folytatódik, hetente két találkozót szerveznek a város különböző részein. Az önkormányzat azért döntött a fokozatos üzembehelyezés mellett, hogy a lakók előzetesen megismerhessék a berendezések használatát. A városban összesen 367 ökoszigetet szereltek fel Európai Uniós, az országos helyreállítási tervből származó támogatásból. Ezek közül 100 már 2024-ben elkészült, a fennmaradó 267-et pedig az idén helyezték el. Leállhatnak a vonatok, mert a Csöpörökölatornak az évkezdete óta eltelt 260 nap után sincs jóváhagyott költségvetése. Az Országos Vasúti Szakszervezet szerint a költségvetés jóváhagyásához szükséges eljárásokat a Közlekedési Minisztérium már lezárta, a dokumentum azonban a Pénzügyminisztériumban akadt el. A szakszervezet arra figyelmeztet, hogy a finanszírozás hiánya veszélyeztetheti a vállalat működését és a közlekedést. A Vasúti Szakszervezet azzal vádolja a Pénzügyminisztériumot, hogy késlelteti a naponta több tízezer utas szállító állami vállalat költségvetésének jóváhagyását. A jelenlegi helyzet a vasúti rendszer hosszabb ideje fennálló problémáinak sorába illeszkedik, amelyeket az alulfinanszírozottság, az elégtelen beruházások és a késedelmes döntések jellemeznek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: A mai napon számíthatunk csapadékra is. A hőmérséklet egyébként napközben 23, éjjel pedig 14 fok körül alakul. A szél is megélénkülhet, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
3: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáré úton közlekednek. A Teodor Nás utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskolakezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. vidéken. Illetve szeptember 20-áig forgalomkorlátozás van érvényben Nagyváradon a Drágosfodé utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan és tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő szakszemélyzet utasításait. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: A Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában csütörtökön, azaz kispénteken, szeptember 17-én a Sláger Plusz 4. órája vette kezdetét. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és hogy bennünket választottatok, hogy együtt rádiózunk. A stúdióban a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. Ebben az órában is még kifogyhatatlan vagyok, ugye a fontos információkból, kérem szépen a figyelmeteket. Aztán elindulunk majd, hogy hová? Hát azt nem tudom, mindenki tart valahová, és elképzelhető, hogy időnként hosszabb útra is elindul az ember, ugyebár. Hát kérem szépen, megnézzük majd, hogy a szakértők mit javasolnak és mit tanácsolnak, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket mindenképpen vigyünk magunkkal és ne hagyjunk otthon, ha esetleg hosszabb útra készülünk. Úgyhogy tartsatok velem mindenképpen, jó utat és jó utazást kívánok nektek, természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel, hiszen útközben benneteket a Plusz FM kísér, ez 100%.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Nem mondunk csütörtököt, hanem itt vagyunk veletek a Plusz FM-en együtt, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ez már a Sláger Plusz negyedik órája egyébként szeptember 17-én. És ne feledjétek, hogy a hónap végéig, szeptember 30-áig az időjárási viszonyoktól függően naponta 22:30 és hajnali 4:30 között rágcsálóírtási, rovarírtási, fertőtlenítési és növényvédelmi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás és érzékeny személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőség szerint tartsátok azokat zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, azaz távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről. Ha további kérdések lennének, akkor érdemes hívni a következő telefonszámot 0259 266 086, mindez tehát a hónap végéig. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket és a megértéseteket, hozom közben a slágereket és a magyar kedvenceket, oké? Okay?

0: Hát igaz, hogy így szeptember közepén még aránylag kellemes az idő, de azért nem árt lelkiekben rákészülni, hogy közelednek majd a hideg napok. Éppen ebből az apropóból megkezdi a 2026-2027-es fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzétek be az ingatlanokon belüli fűtésrendszereken végzett munkálatokat. A szolgáltató közleménye szerint a hálózat feltöltése és nyomás alá helyezése miatt különösen fontos, hogy a lakásokban, illetve a tömbházak közös rendszerein végzett javítások időben befejeződjenek. Ellenkező esetben meghibásodások, akár a lakások vagy a tömbházak pincéinek elárasztása is előfordulhat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett munkálatokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljesen befejezzenek, és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. A hálózat feltöltésének aktuális állapotáról a fogyasztók a hőszolgáltató 0800-078-100-as, valamennyi vezetékes és mobil hálózatból ingyenesen hívható zöld számán, illetve a 0259-467-577-es diszpécser számon kérhetnek tájékoztatást. Köszönöm ebben az esetben is az együttműködéseteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
3: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana Pentru Grija programjára a Kaufland Velenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot, és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja-e az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
4: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 23-áig az 500 g-os Fortuna Rendezvous őrölt káviára 37,99 bani, valamint a 6 dobozos egyenként 0,5 literes Bucsécs világos sörára mindössze 14,95 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta! Szupeko!
5: 11. régiség és kézműves vásár a Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila a viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Vissza a slágerekhez és a magyar kedvencekhez itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz negyedik órájában, aztán pedig nem is olyan sokára majd elindulunk hosszabb útra, hogy hova az teljesen mindegy, viszont vannak olyan dolgok, amelyeket nem szabad otthon hagyni, mert ezek akár életmentőek is lehetnek, hogy melyek ezek, azt a szakértők fogják elmondani. Tartsatok velem mindenképpen, és útközben is szólnak természetesen a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz

Most Slager Plusz negyedik órájában utazunk, méghozzá hosszabb távon valahová. Hát szerintem mindenkivel elő szokott fordulni, hogy valahová el kell menni. Hosszabb az út, és hát ilyenkor ugye mindenféle fajta dolgok bekerülnek az autóba, vagy éppen nem. Vannak olyan dolgok is, amelyeket otthon felejtünk, aztán meg hát szükség lenne rájuk. Az egyik magazin friss összeállítása szerint egy hosszabb utazás sikerét sokszor nem maga az úti cél, hanem az előkészületek határozzák meg. A szakértők kiemelik, vannak olyan alapvető tárgyak, amelyeket soha nem szabad otthon hagyni, mert váratlan helyzetekben ezek akár életmentők is lehetnek. Az első a kompakt egészségügyi csomag, benne fájdalomcsillapítóval, fertőtlenítővel, sebtapasszal és egy alapvető allergia gyógyszerrel. A cikk szerint ez a készlet, amelyet a legtöbben elfelejtenek, pedig egy kisebb sérülés vagy rosszulét esetén azonnal segít. Ugyanilyen fontos lehet a powerbank, mert a telefon ma már nem csak kommunikációs eszköz, navigáció, jegyek, foglalások, vészhelyzeti hívások, minden rajta múlik, úgyhogy ha lemerül, akkor aztán bajban vagyunk. A szakértők javasolják egy univerzális töltőfej és egy kisméretű vízálló tasak bepakolását is. Utóbbi például megvédi az iratokat és az elektronikát esőben vagy mondjuk strandolásnál. A hosszabb utakra érdemes egy könnyű, összecsukható esőkabátot is vinni, mert a hirtelen időjárás változás Európában egyre gyakoribb, mint ahogyan tapasztalhattuk ezt az elmúlt hónapokban. És én még egy dolgot azért megemlítenék, a Plusz FM-et is vigyétek magatokkal, a kis mobil applikációnk legyen ott a telótokon, és akkor útközben is tudtok bennünket hallgatni. Hát mindenkinek balesetmentesebb természetesen, jó zenékkel itt a Sláger Pluszban, bármerre is járjatok.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: Ami Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: ebben a pillanatban ért véget a mai műszak. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy együtt rádióztunk, a kitartó és kitüntető figyelmeteket. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Lezárom a kis pénteket. A jó hír viszont, hogy találkozunk a szokott időben és helyen itt a Pluszon, a Sláger Pluszban, a valódi pénteken is a holnapi napon. További jó rádiózást kívánok nektek, nem sokára startol egy újabb zenei óra, előtte jönnek a hírek természetesen a mai napon Petru Anitától, én pedig búcsúzom még hozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Továbbra is aggasztóan magas a vegetáció tüzek száma Romániában. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár jelentősen csökkent a vegetáció tüzek száma Romániában az elmúlt évhez képest, az esetek száma továbbra is aggasztóan magas, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főfelügyelőség. Az intézmény adatai szerint 2026. január 1-e és augusztus 31-e között a tűzoltók 10.653 vegetáció tűzhöz vonultak ki országszerte. Ez 4.066-tal kevesebb beavatkozást jelent, mint 2025 azonos időszakában. A katasztrófa védelem ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kedvező tendencia ellenére a több mint 10.000 vegetáció tűz továbbra is komoly figyelmeztetőjel. Különösen a magas hőmérséklet, a szárazság és az erős szél idején jelent nagy kockázatot a száraz növényzet felgyújtása. A száraz növényzet égetésére gyújtott tűz ugyanis rövid idő alatt átterjedhet erdőkre, mezőgazdasági területekre, gazdaságokra vagy akár lakott övezetekre is. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak, míg a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás, ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos érzi úgy, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul. Az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett is baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsuló utca 10A alatt. Lakokos,
1: van az a mester. És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek, nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illye Bolozsán vezette kabinetet. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére. Az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalék alapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást az Európai Unióban, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illye Bolozsán vezette kabinetet, ám a kotrocsányi palota utolsó próbálkozása könnyen a politikai fősodor kapálózásává válhat. Miközben az elnök még mindig a beiktatáshoz szükséges 233 voksot próbálja összehozni az egymás zsaroló demokratikus pártok között, a háttérben a PSD és a 40%-on álló AUR már csendben átvette az intézmények irányítását. Nem sokára kiderül, hogy mekkora kompromisszumra hajlandók a parlamenti erők egy újabb kabinetért, és ezzel együtt az is, hogy elkerülhető-e még egyáltalán az előrehozott választás egy olyan országban, ahol az állam lassan önmagát számolja fel a szélső jobboldali közvetlen fenyegetés küszöbén. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére, az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalék alapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást, közölte György Kis, a mentőszolgálatok országos szakszervezeti szövetségének elnöke. A szakszervezet elnöke szerint elsősorban az üzemanyagellátás, a járművek karbantartása, az orvosi felszerelések és gyógyszerek beszerzése kérdéses. Az alkalmazottak bérére november végéig van fedezet, decemberre egyelőre nincs meg a szükséges összeg. György Kis szerint a szeptemberi gondokat várhatóan sikerül áthidalni. Az év utolsó negyedére azonban költségvetés kiegészítésre van szükség, ennek hiányában a mentőszolgálatok működése is veszélybe kerülhet. A szakszervezeti vezető szerint, ha pénz nélkül maradnak, a mentőszolgálatoknak elsősorban az életveszélyben lévő betegek ellátására kell majd összpontosítaniuk. Emiatt előfordulhat az is, hogy a betegek egyik kórházból a másikba való átszállítását nem tudnák vállalni. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Egyebek mellett ez szerepel az Európai Bizottság javaslat tervezetében. A Kids Act néven készülő szabályozás a közösségi média mellett a videóplatformokra, a videójátékokra és az úgynevezett AI társakra is kiterjedne. A kiszivárgott tervezet több korcsoportra bontva szabályozna a közösségi oldalak és más online platformok használatát. 3 éves korig egyáltalán nem lehetne használni ezeket a felületeket. 3 és 13 éves kor között csak szülői felügyelettel lehetne hozzáférni, a platformok pedig kizárólag gyermekbarát tartalmakat mutathatnának. A 13-15 évesek korlátozottan használhatnák a közösségi oldalakat és videó megosztókat, továbbra is szülői felügyelet mellett. A 15-18 évesek már szülői felügyelet nélkül használhatnák az alkalmazásokat, de esetükben is szigorú gyermekvédelmi előírások lennének érvényben.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 3,96 literes Persil Gel 58 lej 99 bani, a 269 ml-es Glade Spray Patron 13 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsülő út 10A alatt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. Leállhatnak a vonatok, mert a Csöpörök-Kolotor idei költségvetését még mindig nem hagyta jóvá a pénzügyminisztérium. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Egyesek a nekik járónál kevesebb, mások több pénzt kaphatnak, derül ki a román számvevőszék friss jelentéséből. A számok ugyanakkor becslések. Az ellenőrök számítási hibatípusonként csupán néhány tucat esetet vizsgáltak, majd a megállapításaikat az összes folyósított nyugdíjra kivetítették. A számvevőszék az országos nyugdíjpénztár számításait vizsgálva többféle hibát azonosított. Egyes esetekben nem vettek figyelembe bizonyos járulékfizetési időszakokat, máskor az informatikai rendszer hibája, vagy a jogszabály helytelen alkalmazása vezetett téves eredményhez. Ezzel párhuzamosan 570 ezer nyugdíjasnak fizethettek a jogosultságnál nagyobb összeget, ami a számvevőszék szerint 71 millió lejes többletkiadást jelentett az államnak. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. A városban összesen 367 ilyen hulladékgyűjtő szigetet szereltek fel, ezek fokozatosan állnak működésbe. A tájékoztató kampány október végéig folytatódik, hetente két találkozót szerveznek a város különböző részein. Az önkormányzat azért döntött a fokozatos üzembehelyezés mellett, hogy a lakók előzetesen megismerhessék a berendezések használatát. A városban összesen 367 ökoszigetet szereltek fel Európai Uniós, az országos helyreállítási tervből származó támogatásból. Ezek közül 100 már 2024-ben elkészült, a fennmaradó 267-et pedig az idén helyezték el. Leállhatnak a vonatok, mert a Csöpörök-Kolotornak az évkezdete óta eltelt 260 nap után sincs jóváhagyott költségvetése. Az Országos Vasúti Szakszervezet szerint a költségvetés jóváhagyásához szükséges eljárásokat a Közlekedési Minisztérium már lezárta, a dokumentum azonban a Pénzügyminisztériumban akadt el. A szakszervezet arra figyelmeztet, hogy a finanszírozás hiánya veszélyeztetheti a vállalat működését és a közlekedést. A Vasúti Szakszervezet azzal vádolja a Pénzügyminisztériumot, hogy késlelteti a naponta több tízezer utas szállító állami vállalat költségvetésének jóváhagyását. A jelenlegi helyzet a vasúti rendszer hosszabb ideje fennálló problémáinak sorába illeszkedik, amelyeket az alulfinanszírozottság, az elégtelen beruházások és a késedelmes döntések jellemeznek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Továbbra is aggasztóan magas a vegetáció tüzek száma Romániában. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár jelentősen csökkent a vegetáció tüzek száma Romániában az elmúlt évhez képest, az esetek száma továbbra is aggasztóan magas, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főfelügyelőség. Az intézmény adatai szerint 2026. január 1-e és augusztus 31-e között a tűzoltók 10.653 vegetáció tűzhöz vonultak ki országszerte. Ez 4.066-tal kevesebb beavatkozást jelent, mint 2025 azonos időszakában. A katasztrófa védelem ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kedvező tendencia ellenére a több mint 10.000 vegetáció tűz továbbra és komoly figyelmeztetőjel. Különösen a magas hőmérséklet, a szárazság és az erős szél idején jelent nagy kockázatot a száraz növényzet felgyújtása. A száraz növényzet égetésére gyújtott tűz ugyanis rövid idő alatt átterjedhet erdőkre, mezőgazdasági területekre, gazdaságokra vagy akár lakott övezetekre is. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak, míg a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás, ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos érzi úgy, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakos hatalmas teher hárul. Az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illie Bolozsán vezette kabinetet. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére. Az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalék alapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást az Európai Unióban, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illie Bolozsán vezette kabinetet, ám a Kotrocseni palota utolsó próbálkozása könnyen a politikai fősodor kapálózásává válhat. Miközben az elnök még mindig a beiktatáshoz szükséges 233 voksot próbálja összehozni az egymás zsaroló demokratikus pártok között, a háttérben a PSD és a 40%-on álló AUR már csendben átvette az intézmények irányítását. Nem sokára kiderül, hogy mekkora kompromisszumra hajlandók a parlamenti erők egy újabb kabinetért, és ezzel együtt az is, hogy elkerülhető-e még egyáltalán az előrehozott választás egy olyan országban, ahol az állam lassan önmagát számolja fel a szélső jobboldali közvetlen fenyegetés küszöbén. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére, az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalék alapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást, közölte György Kis, a mentőszolgálatok országos szakszervezeti szövetségének elnöke. A szakszervezet elnöke szerint elsősorban az üzemanyagellátás, a járművek karbantartása, az orvosi felszerelések és gyógyszerek beszerzése kérdéses. Az alkalmazottak bérére november végéig van fedezet, decemberre egyelőre nincs meg a szükséges összeg. György Kis szerint a szeptemberi gondokat várhatóan sikerül áthidalni. Az év utolsó negyedére azonban költségvetés kiegészítésre van szükség, ennek hiányában a mentőszolgálatok működése is veszélybe kerülhet. A szakszervezeti vezető szerint, ha pénz nélkül maradnak, a mentőszolgálatoknak elsősorban az életveszélyben lévő betegek ellátására kell majd összpontosítaniuk. Emiatt előfordulhat az is, hogy a betegek egyik kórházból a másikba való átszállítását nem tudnák vállalni. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Egyebek mellett ez szerepel az Európai Bizottság javaslat tervezetében. A Kids Act néven készülő szabályozás a közösségi média mellett a videóplatformokra, a videójátékokra és az úgynevezett AI társakra is kiterjedne. A kiszivárgott tervezet több korcsoportra bontva szabályozna a közösségi oldalak és más online platformok használatát. 3 éves korig egyáltalán nem lehetne használni ezeket a felületeket. 3 és 13 éves kor között csak szülői felügyelettel lehetne hozzáférni, a platformok pedig kizárólag gyermekbarát tartalmakat mutathatnának. A 13-15 évesek korlátozottan használhatnák a közösségi oldalakat és videó megosztókat, továbbra is szülői felügyelet mellett. A 15-18 évesek már szülői felügyelet nélkül használhatnák az alkalmazásokat, de esetükben is szigorú gyermekvédelmi előírások lennének érvényben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. Leállhatnak a vonatok, mert a Csöpörökölator idei költségvetését még mindig nem hagyta jóvá a pénzügyminisztérium. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát állapították meg hibásan a 2024-es újraszámítás során. Egyesek a nekik járónál kevesebb, mások több pénzt kaphatnak, derül ki a román számvevőszék friss jelentéséből. A számok ugyanakkor becslések. Az ellenőrök számítási hibatípusonként csupán néhány tucat esetet vizsgáltak, majd a megállapításaikat az összes folyósított nyugdíjra kivetítették. A számvevőszék az országos nyugdíjpénztár számításait vizsgálva többféle hibát azonosított. Egyes esetekben nem vettek figyelembe bizonyos járulékfizetési időszakokat, máskor az informatikai rendszer hibája vagy a jogszabály helytelen alkalmazása vezetett téves eredményhez. Ezzel párhuzamosan 570 ezer nyugdíjasnak fizethettek a jogosultságnál nagyobb összeget, ami a számvevőszék szerint 71 millió lejes többletkiadást jelentett az államnak. Megkezdődött Nagyvárad lakosságának tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. A városban összesen 367 ilyen hulladékgyűjtő szigetet szereltek fel, ezek fokozatosan állnak működésbe. A tájékoztató kampány október végéig folytatódik, hetente két találkozót szerveznek a város különböző részein. Az önkormányzat azért döntött a fokozatos üzembehelyezés mellett, hogy a lakók előzetesen megismerhessék a berendezések használatát. A városban összesen 367 ökoszigetet szereltek fel Európai Uniós, az országos helyreállítási tervből származó támogatásból. Ezek közül 100 már 2024-ben elkészült, a fennmaradó 267-et pedig az idén helyezték el. Leállhatnak a vonatok, mert a Csöpörökölatornak az évkezdete óta eltelt 260 nap után sincs jóváhagyott költségvetése. Az Országos Vasúti Szakszervezet szerint a költségvetés jóváhagyásához szükséges eljárásokat a Közlekedési Minisztérium már lezárta, a dokumentum azonban a Pénzügyminisztériumban akadt el. A szakszervezet arra figyelmeztet, hogy a finanszírozás hiánya veszélyeztetheti a vállalat működését és a közlekedést. A Vasúti Szakszervezet azzal vádolja a Pénzügyminisztériumot, hogy késlelteti a naponta több tízezer utas szállító állami vállalat költségvetésének jóváhagyását. A jelenlegi helyzet a vasúti rendszer hosszabb ideje fennálló problémáinak sorába illeszkedik, amelyeket az alulfinanszírozottság, az elégtelen beruházások és a késedelmes döntések jellemeznek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Továbbra is aggasztóan magas a vegetáció tüzek száma Romániában. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár jelentősen csökkent a vegetáció tüzek száma Romániában az elmúlt évhez képest, az esetek száma továbbra is aggasztóan magas, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főfelügyelőség. Az intézmény adatai szerint 2026. január 1-e és augusztus 31-e között a tűzoltók 10.653 vegetáció tűzhöz vonultak ki országszerte. Ez 4.066-tal kevesebb beavatkozást jelent, mint 2025 azonos időszakában. A katasztrófa védelem ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kedvező tendencia ellenére a több mint 10.000 vegetáció tűz továbbra is komoly figyelmeztetőjel. Különösen a magas hőmérséklet, a szárazság és az erős szél idején jelent nagy kockázatot a száraz növényzet felgyújtása. A száraz növényzet égetésére gyújtott tűz ugyanis rövid idő alatt átterjedhet erdőkre, mezőgazdasági területekre, gazdaságokra vagy akár lakott övezetekre is. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak, míg a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás, ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos érzi úgy, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul. Az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illye Bolozsán vezette kabinetet. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére. Az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalékalapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást az Európai Unióban, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Harmadszor próbálkozik kormányfőjelöléssel Nikos Ordán, amióta a parlament májusban megbuktatta az Illye Bolozsán vezette kabinetet, ám a Kotrocsányi Palota utolsó próbálkozása könnyen a politikai fősodor kapálózásává válhat. Miközben az elnök még mindig a beiktatáshoz szükséges 233 voksot próbálja összehozni az egymás zsaroló demokratikus pártok között, a háttérben a PSD és a 40%-on álló AUR már csendben átvette az intézmények irányítását. Nem sokára kiderül, hogy mekkora kompromisszumra hajlandók a parlamenti erők egy újabb kabinetért, és ezzel együtt az is, hogy elkerülhető-e még egyáltalán az előrehozott választás egy olyan országban, ahol az állam lassan önmagát számolja fel a szélső jobboldali közvetlen fenyegetés küszöbén. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére, az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalékalapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást, közölte Györge Kis, a mentőszolgálatok országos szakszervezeti szövetségének elnöke. A szakszervezet elnöke szerint elsősorban az üzemanyagellátás, a járművek karbantartása, az orvosi felszerelések és gyógyszerek beszerzése kérdéses. Az alkalmazottak bérére november végéig van fedezet, decemberre egyelőre nincs meg a szükséges összeg. Györge Kis szerint a szeptemberi gondokat várhatóan sikerül áthidalni. Az év utolsó negyedére azonban költségvetés kiegészítésre van szükség, ennek hiányában a mentőszolgálatok működése is veszélybe kerülhet. A szakszervezeti vezető szerint, ha pénz nélkül maradnak, a mentőszolgálatoknak elsősorban az életveszélyben lévő betegek ellátására kell majd összpontosítaniuk. Emiatt előfordulhat az is, hogy a betegek egyik kórházból a másikba való átszállítását nem tudnák vállalni. Betiltanák a végtelen görgetést és az automatikus videó lejátszást, a 15 év alattiak pedig csak szülői felügyelettel használhatnák a közösségi oldalakat. Egyebek mellett ez szerepel az Európai Bizottság javaslat tervezetében. A Kids Act néven készülő szabályozás a közösségi média mellett a videóplatformokra, a videójátékokra és az úgynevezett AI társakra is kiterjedne. A kiszivárgott tervezet több korcsoportra bontva szabályozna a közösségi oldalak és más online platformok használatát. 3 éves korig egyáltalán nem lehetne használni ezeket a felületeket. 3 és 13 éves kor között csak szülői felügyelettel lehetne hozzáférni, a platformok pedig kizárólag gyermekbarát tartalmakat mutathatnának. A 13-15 évesek korlátozottan használhatnák a közösségi oldalakat és videómegosztókat, továbbra is szülői felügyelet mellett. A 15-18 évesek már szülői felügyelet nélkül használhatnák az alkalmazásokat, de esetükben is szigorú gyermekvédelmi előírások lennének érvényben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.